Beethoven második szimfóniáját a Champs-Élysées zenekar adta elő, vezényelt Philipp Herre vége. A lipcsei Allgemeine Musikalische Zeitung méltatója elismerte Beethoven zenéjének eredeti voltát, harmóniai gazdagságát, helyenként azonban megütközött a részletek bizarságán. Most a 8. szimfónia szól.

Beethoven 8. szimfóniáját hallottuk, a második tétel, a metronom feltalálójának, illetve a metronomnak állít emléket. Érdekességként elmondom, hogy Mellzer úr és Beethoven nagyon összeveszett, nem is álltak szóba egymással később. Maradunk a Bonni mesternél, a B-dur trió adagio tétele szól.

Beethoven B-dur triójának Adagio tételét adta elő a Bózár trió. Ez a Gassenauer trió, egy szenzációs kamaramű, annyi leleményt halmozott fel benne Beethoven, hogy az ember nem győzi felfedezni a hangulatbeli különbségeket. Most egy híres zongoramű következik, a 32 variáció.

Beethoven 32 variációját, Antti Szirala játszotta, aki napjaink egyik legkeresettebb finn zongora művésze, megnyerte a bécsi Beethoven versenyt 1997-ben, mint legfiatalabb győztes, meg aztán jó néhány más nemzetközi zongora versenyt is. Hallgassuk meg most Beethoven ezdur szeptetjét.

Beethoven S-dur szeptettjét hallottuk Mihály Letiek, André Kazalé, Giorgio Mandolesi, Agata Simchevska, Amihály Grósz, Rafał Kwiatkowski és Jurek Dybal tolmácsolásában. Miután sikerült elmondani ezt a sok nevet, most még azt is elárulom önöknek, hogy már 4 óra van.

Johann Sebastian Bach nem nagyon mozdult ki otthonából, de mindent ismerni akart. Követte az itáliai muzsikusok alkotásait, Corelli műveit nagyon nagyra tartotta. Tőle a 21. kantátát hallgatjuk meg. Ich hatte viel Bekümmernis. A Jézusban megtalálható biztonság elérésének nehézségéről szól ez a zene. Bach Lipcsében egyébként már a hivatalba lépése előtt kitűzte magának a feladatot, hogy lehetőleg minél több kantátát ő maga írjon az ünnepségekre. És ebben természetesen gyakran felhasználta a korábbi zene műveinek részleteit is.

Johann Sebastian Bach 21. kantátáját hallottuk. Előadta Antonella Balducci, Frieder Lang, Fulvio Bettini, a svájci olasz rádió szórista és a lugánói Vanitas együttes vezényelt Diego Fázolis. Franz Schubert úgynevezett nagy A-dur szonátáját játszom a Sajvósnára.

Schubert Ádur szonátáját az 1976-ban született Shai Voschner izraeli zongoraművész játszotta, aki jelenleg Amerikában él és dolgozik. Tanulmányait Tel Avivban kezdte, majd 21 évesen New Yorkba költözött, ahol Emmanuel Ax növendéke lett. Mi pedig hallgassuk meg most Wojciech Kilár kis nyitányát.

Vojcsik Kilár kis nyitányát játszotta a lengyel rádiózenekar. Kilár Gurecki és Penderecki mellett a legbefolyásosabb személyiség volt Lengyelország zenei életében. Ifjú korában Igor Stravinszkijban látta ideálját és példaképét, és nagyon szerette Bartók muzsikáját is. Most a gyermekeknek részleteit halljuk.

Bartók gyermekeknek ciklusából a részleteket Fábián Márta és Szakály Ágnes játszotta. Enrique Granados balesetben halt meg, a hajóját megtorpedózták. A Goyescas bemutatójáról érkezett volna haza Amerikából. A Goyescas ciklus legismertebb darabja Szó most a parasztlány és a csalogány.

A paraszlány és a csalogány Granada zenéje szólt. A zene előtt említett hajó szerencsétlenség után egy túlélő azt mondta, hogy Granados már a mentőcsónakban volt, amikor észrevette a hullámokban küszködő feleségét, természetesen beugrott a tengerbe, hogy kimentse, és mind a ketten megfulladtak. Most hallgassuk meg József Szuk elégiáját.

József Szuk elégiáját a Lorenz trió adta elő. Szuk Dvorzsák lányát vette el feleségül, a kapcsolat a Dvorzsák családdal a konzervatóriumban keletkezett, hiszen Szuk Dvorzsák növendéke volt, a munkássága a hangszerezzenére tevődik egyébként. Ó, Danny Boy, Percy Grainger, népdal feldolgozása szól.

egy ír népdal alapján készült Percy Grainger kórus műve, ez az Odeni Boy, a Camerata Camara kórus Mihály Boézen vezényelte. Percy Grainger egy ausztrál zongora művész volt, és Edward Grieg volt a legjobb barátja. Frédéric Chopin Álmom mazurkáját játszom most Jane Coop.

Chopin opus 7-es álmom mazurkáját James Cook játszotta. Kedves hallgatóink, befejezésül Vivaldi C-dur kamara koncertóját szólaltatja meg a kölni kamaráta. Köszönöm, hogy velünk tartottak, remélem sikerült megkönnyíteni az ébredés nem mindig könnyű perceit. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Papp Sándor és Németh Attila.

0: A Notturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. A következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, és csak nem 3400 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentő kutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő, miután tegnap perzsa dróntámadás érte a Hormuzi szorosban egy szingapúri kereskedelmi hajót. A légicsapások az iráni rakéta és drónraktárakat, valamint a partvidéken működő radarberendezéseket célozták. Washington szerint Teherán indokolatlan agressziója a tűzszünet nyílt megsértését jelenti, amire válaszolni kell. Itthon támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát az alaptörvény módosításhoz érkezett észrevételek 95%-a. Erről számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy eddig 10 000 válasz érkezett. A kormányfő emlékeztetett, hogy az előterjesztés szerint egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. A véleményeket ma éjfélig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Ma hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Idén is megnyitnak a hivatalos szabad strandok a fővárosi Dunapart ikonikus helyszínein. A tervek szerint júliustól várja a fürdőzőket Óbudán a római parti plázs és Újbudán az árasztó parti strand. A fürdőzés mindkét helyen csak a kijelölt zónákban engedélyezett. Megújult a Lajos Mize határában álló 14. századi puszta templom. A gótikus stílusú egyhajós templom maradványait az 1930-as és az 1990-es évek régészeti kutatásai tárták fel. Az épület jellegzetessége a sokszög alakú szentély volt. Folytatódik a kánikula. Napos idő várható, kevés komoly felhővel, de eső sehol sem lesz, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 34-39, este 22-30 fok között alakul. 6 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A rádió hangversenyek adásában a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Két nagyszerű művészre emlékezünk, a tavaly elhunyt Rados Ferenc zongoristára és az 5 éve elhunyt Bolberic Tamás karmesterre egy 1971-es archív felvétellel. Brahms és Stravinsky művei a Magyar Rádió 6-os stúdiójából. Ma 17 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Georg Friedrich Händel egyik legsikeresebb barokk operáját, a Julius Cézár Egyiptomban hallgathatják meg. A főbb szerepeket Sabine de Viel, Jakub József Orlinski és Yuri Minenko énekli. Az Il Pomodoro együttest Francesco Corti irányítja. A február 8-ai előadás felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Minden szombaton 16 óra 55 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
4: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Június 27-e van, szombat. Az év 178. napja. Örkény István Játékszabályok című egypercesével kezdjük a mai hangfogót. Ennek a mulatságos és nevelő erejű társasjátéknak tetszés szerinti számú résztvevője lehet. Játszhatja egy 8-10 főből álló baráti kör, de 8-10 milliós népek is jól elszórakozhatnak vele. Csak az a fontos, hogy a középen hely legyen. Mindenek előtt ketten kimennek a társaságból, ha lehet két olyan személy, aki nem túl jól ismeri egymást. A többiek összebeszélnek. Minden feladat jó, amit nem könnyű kitalálni. A játék ugyanis annál szórakoztatóbb, minél tovább tart. Épp ezért teljesen szabályos, ha nem egy, hanem két feladatot dolgozunk ki, és az egyik szereplőnek ezt, a másiknak pedig amaszt kell kitalálnia. Példának okáért örök ifjúság és tyúkszemvágás. Amikor ebben megegyeztünk, a két szereplőt vissza lehet hívni. Most kezdődik a játék. Valaki odalép az egyik szereplőhöz, beköti a szemét, aztán odalép a másikhoz, és néhány olyan mozdulatot tesz, mely a föladott dolgot sugallja. Ezután levesszük a kendőt, és a másik szereplő szemét kötjük be. Most megint föláll valamelyikük, odalép ahhoz a szereplőhöz, akinek nincs bekötve a szeme, és néhány ügyes gesztussal jellemzését adja annak a föladatnak, amelyet ő ráródtunk ki. Persze, miközben a szereplőket gondolkozásra serkentjük, arra kell ügyelnünk, nehogy idő előtt eláruljuk magunkat. Úgy helyes, ha a feladatnak csak egy tört részét mutatjuk be. A jelen példánál maradva mindkét szereplő előtt letérdelhetünk, hiszen tyúkszemet lehet térden állva is vágni. Másfelől viszont akkor is térdre vetjük magunkat örömünkben, amikor megtudjuk, hogy örökké fiatalok maradunk. A tapasztalat arra mutat, hogy 8-10 mozdulat bemutatása után a szereplők többnyire pedzeni kezdik a megoldást. Ilyenkor, hogy a játék tovább tartson, szabad félrevezető jeleket is adni, persze sohasem úgy, hogy azok a föladattal szöges ellentétben legyenek. Így például, ha a tyúkszemvágást akarjuk sugalni, nem szabad olyan mozdulatokat végezni, mintha ejtőernyővel akarnánk 2000 méteres magasságból leugrani, mert ez a sport tyúkszemvágóknál nem gyakori. Ellenben bátran ugrabugrálhatunk úgy, mintha lepkét akarnánk fogni, mert egy tyúkszemvágónál, aki az ülőmunkától elhízott, könnyen elképzelhető, hogy reggelente egy kis könnyű testmozgásra vágyik. A szereplőknek három ízben van joguk találgatni. Aki sikeresen megoldotta a feladatot, jutalmul közénk ül, és más valakit küld ki maga helyett. Aki azonban harmadszorra sem jött rá a megoldásra, újra meg újra kimegy, egészen addig, míg rá nem jön a dolgok értelmére. Még mielőtt felcsendülne az első zene, néhány szót engedjenek meg a lemezújdonságokról is. Folytatjuk Elizabeth Leonskaja albumát Schumann műveivel, ahogyan Elsa Dreiszig opera énekesnő izgalmas Invocation című lemezét is. Aztán tovább ismerkedünk Prokofjev hegedű műveivel, Nemanja Radulovics hegedű művész jóvoltából, és az izgalmas török zongoraművész Fazil Say is nemrég rukkolt elő új kiadvánnyal. A Warnernél megjelent lemezén Alban Berg opusz 1-es szonátája és Franz Schubert utolsó B-dur szonátája található. Ha kellőképpen felcsigáztam önöket ezekkel a felvételekkel, akkor most következzék valami egészen más. Michael Haydn numero 21-es D-dur szimfóniája. A Noisy Kamara zenekart Johannes Goritzky vezényli.

Elhangzott Mihály Haydn numero 21-es D-dur szimfóniája, a Noisy Kamara zenekar élén Johannes Goricki állt. A francia dán szoprán énekesnő Elsa Dreissig különleges szempontok szerint szerkesztette meg Invocation című albumát. Invokációk, megszólítások, imádságok, fohászok hallhatók rajta. Ilyen a most következő árja is Sárgúnó Mirej című operájának negyedik felvonásából. A címszereplő bőrébe bújik bele a művésznő, a genovai Carlo Felice Operaház zenekarát pedig Massimo Zanetti vezényli.

Sárgunó Mirei című operájának negyedik felvonásából hangzott el a címszereplő áriája. Elsa Dreissig énekelt, közreműködött a genovai Carlo Felice Operaház zenekara. A karmester Massimo Zanetti volt. Maradjunk továbbra is az opera műfajánál. Erkel Ferenc Hunyadi Lászlójának harmadik felvonásából következik a híres Palotás. A Magyar Állami Hangverseny zenekart Ferencsik János dirigálja.

Ferencsik János vezényelte a Magyar Állami Hangverseny zenekart. Előadásukban Erkel Ferenc Hunyadi Lászlójából hangzott el a Palotás. Szergej Prokofjev híres Rómeó és Júlia balettjének több részletéből is született mindenféle átirat, többek között hegedűrei zongorára is. Négy részlet került rá Nemanja Radulovic új lemezére, Lore Favre Kahn zongoraművész közreműködésével. A részletek pedig a következők: Montaguk és Capuletek, Álarcosok, Merkúció, valamint Tibalt halála.

Négy részlet hangzott el Szergej Prokofjev, Rómeó és Júlia balettjéből, hegedű és zongora átiratban. Nemanja Radulovic hegedült, Lorh Favrkán zongorázott. Nemrég említettem, hogy a török zongora művész Fazil Say lemeze is terítékünkre kerül, de előtte a török ragadvány nevű 219-es köhöl számú A-dur hegedű verseny következik a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart tollából. A szólót Gidon Krémer játsza, a bécsi filharmonikusok élén Nikolaus Harnoncourt áll.

Wolfgang Amadeus Mozart 219-es köhőszámú A-dur hegedű versenyét hallottuk, Gidon Krémer és a Nikolaus Harnoncourt vezette bécsi filharmonikusok előadásában. Fazil Say új lemeze két zongoraszonátát tartalmaz, amelyek szemlátomást igen messze esnek egymástól. Bár ha jobban megvizsgáljuk őket, mindkettő két korszak határán keletkezett, és teljesen új hangokat ütött meg a maguk korában. Franz Schubert utolsó B-dur szonátája már a romantika világa, de még a klasszikus eszköztárak is jócskán felfedezhetők benne. Alban Berg egytételes szonátája pedig már a 20. század elomló hangját üti meg, de még nem tud teljesen elszakadni a tonalitástól, alapvetően meglehetősen késő romantikus. A Bergmű kapcsán Say a következőket írja a lemez kísérő füzetében. 15 éves koromban találkoztam először Alban Berg opusz 1-es zongoraszonátájával, amelyet még ankarai diákként elő is adtam. Berg iránti mély csodálatom akkori zeneszerzés tanáromnak, Ilhan Baránnak köszönhetően kezdődött. A zeneszerzés tanszéken a Wozzeck című operát is elemeztük, ami még közelebb vitt Berg világához. Meghallgattam valamennyi művét, és ő lett az egyik legfontosabb alkotó, aki megnyitotta előttem a kortárs zene felé vezető ajtót. Az Opus 1 természetesen a zongora irodalom kiemelkedően jelentős darabja. Hámolban gyökerezik, ugyanakkor merészen halad az atonalitás és a modern kifejezésmód felé. Egy tételes szonáta szinte olyan, mint egy ballada vagy egy opera egyetlen drámai jelenete. Mintegy 13 perce alatt a zongora szinte zenekari hangszerként szólal meg, gazdag színekben és intenzitásban. Rendkívüli szépségű kompozíció. Korábbi előadásaimról készültek videófelvételek, hangfelvételen azonban most rögzítettem először, és elmondhatom, hogy nagyon elégedett vagyok az eredménnyel. Alban Berg Hámol szonátáját Fazil Say zongorázza.

Fazil Say előadásában hangzott el Alban Berg Opus 1-es H-moll zongora szonátája. Liszt Ferenc Orpheus című szimfonikus költeményével folytatjuk a hangfogót, a londoni filharmonikus zenekart Bernard Haitink dirigálja.

Liszt Ferenc Orfeusz című szimfonikus költeménye hangzott el, a londoni filharmonikusokat Bernard Haitink vezényelte. Jules Massenet Thaïs című operájának második felvonásából következik a híres meditáció. Joshua Bell hegedül, a szingapúri kínai zenekart Ye Tsung vezényli.

0: Jules Massenet Thaïs című operájából szólt a meditáció. A hegedű szólót Joshua Bell játszotta, a szingapúri kínai zenekar karmestere Ye Tsung volt.
1: Műsorajánló. Ma este Georg Friedrich Händel egyik legsikeresebb barokk operáját, a Julius Cézár Egyiptomban hallgathatják meg. A főbb szerepeket Sabine de Viel, Jakub József Orlinski és Yuri Minenko énekli. Az Il Pomodoro együttest Francesco Corti irányítja. A február 8-ai előadás felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész ma 11 órakor a Dunavörldön.
1: Műsorajánlót hallott.

0: Hangfogó.
1: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Zeneszerzőnő rovatunk ma összeér egyik lemezújdonságunkkal. Elsa Dreisig Invocation című lemezén hallhatunk egy dalt Amy Beach tollából is. Amy Beach az amerikai késő romantika egyik legjelentősebb úttörője volt. Zongoraművészként és zeneszerzőként is komoly sikereket ért el egy olyan korban, amikor egy nő számára még a nyilvános zenei pálya lehetőségei is erősen korlátozottak voltak. Extáz című dala Victor Hugo költeményét zenésíti meg, amelyben a magányos szemlélő egy csillagos éjszakán, a tengerparton állva egyszer csak úgy érzi, hogy túllát az érzékelhető világ határain. A természet morajlása, a hullámok és a csillagok hangja valamiféle hatalmas, kozmikus harmóniává egyesül, és mind Isten jelenlétéről tanúskodik. Elsa Dreisig énekel tehát, a genovai Carlo Felice Operaház zenekarát Massimo Zanetti vezényli.

Amy Beach opusz 21-es három dala közül hangzott el a második Extáz című Victor Hugo versére. Elsa Dreisig énekelt, a genovai Carlo Felice Operaház zenekarát Massimo Zanetti vezényelte. A következő zenénk Johann Sebastian Bach harmadik G-dur brandenburgi versenye, BWV száma 1048. A Brandenburg konzortot Roy Goodman vezényli.

A Roy Goodman vezette Brandenburg konzort tolmácsolásában csendült fel Johann Sebastian Bach harmadik G-dur brandenburgi versenye. A következő Muzsika Dohnányi Ernő szimfonikus percek című műve, opusz 36. Az Óbudai Danubia zenekart héja domonkos vezényli.

Dohnányi Ernő opusz 36-os szimfonikus percek című művét az Óbudai Danubia zenekar adta elő Héja Domonkos vezetésével. A szerb-francia hegedű művész Nemanja Radulovics Prokofjev albumán a hegedű zongora darabok a szerzőnek azt az oldalát mutatják be, amelyet a hegedűs gyerekként megismert. Ahogy a nő fogalmaz, varázslatos, szellemes, tele fantáziával és élénk képekkel. Ezek közé tartozik az Opus 35B jelzetű öt melódia is, amely sorozat előadásában Nemanja Radulovics zongorista partnere Laure Favre-Kahn.

Nemánja Radulovics és Lór Favre Kahn előadásában csendült fel Szergej Prokofjev opusz 35b jelzetű 5 melódiája. François Joseph Gossec Es-dur szimfóniájával folytatjuk adásunkat, opusz 5, numero 2. A London Mozart Players együttesét Matthias Bamert vezényli.

Matthias Bamert vezényelte a London Mozart Players zenekarát. Előadásukban François Joseph Gossec Opus 5 numero 2-es S-dur szimfóniája hangzott el. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó zeneművéhez, amely a romantikus zongorairodalom egyik grandiózus alkotása, és amely helyet foglal Elizabeth Leonskaja Schumann albumán. Az Opus 11-es Fis-moll szonátának az alapja Clara, egy fandango témája. Az 1833 és 35 között keletkezett nagyszabású alkotást egy feleségének írott levelében Schumann így jellemezte: egyetlen szívből fakadó kiáltás utánad.

0: Robert Schumann opusz 11-es fiszmol szonátáját Elizabeth Leonskaja zongorázta. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További remek zenékben gazdag, pihentető hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk holnap reggel is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A rádió hangversenyek adásában a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Két nagyszerű művészre emlékezünk, a tavaly elhunyt Rados Ferenc zongoristára és az 5 éve elhunyt Bolberic Tamás karmesterre egy 1971-es archív felvétellel. Brahms és Stravinsky művei a Magyar Rádió 6-os stúdiójából. Ma 17 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Georg Friedrich Händel egyik legsikeresebb barokk operáját, a Julius Cézár Egyiptomban hallgathatják meg. A főbb szerepeket Sabine de Viel, Jakub József Orlinski és Yuri Minenko énekli. Az Il Pomodoro együttest Francesco Corti irányítja. A február 8-ai előadás felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Minden szombaton 16 óra 55 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Hozék ura és Szamosi Szabolcs az Orgona pont sorozatban augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most. Félharmónia.hu.
4: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklör, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 9 óra 30 perc. Musica sacra. Egyházzene.
5: Köszöntöm a Musica sacra hallgatóit, a szerkesztő Uzsali Bence, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Mai műsorunkban a 18. századi Salzburgba látogatunk. A város ekkor már több mint 1000 éves érseki székhely volt, hatalmas dommal, gazdag kulturális élettel és nagy egyházzenei múlttal. Ahogyan a kor meghatározó érseke, Hieronymus von Colloredo neve is mutatja, az olasz hatás rendkívül erős volt ekkoriban. Az érsek külön zenekar tartott fenn az egyházi szolgálatra és a világi események fényének emelésére. Regnálása idején pedig több olyan zenész is kollégává lett az udvari zenészek között, akiknek nevét máig megőrizte a zenei köztudat. Leopold Mozart az egyházi zenekar koncertmestere volt, és bár maga is foglalkozott komponálással, fennmaradt művei kifejezetten világiak. Fia Wolfgang Amadeus mellette kezdte zenei pályafutását hegedűsként és orgonistaként egyaránt, és az ő egyházi műveinek nagy része a salzburgi templomi szolgálatokhoz kötődik. A világi zenekar vezetője és udvari szerzője pedig Michael Haydn volt, Joseph Haydn öccse. Michael és Wolfgang Amadeus jó barátságot ápoltak, rendszeresen kisegítették egymást a komponálásban is, ha a másik időszűkében volt. Haydn helyettesített az egyházi szolgálatban Mozarték időnként több éves utazása idején, és ő vette át az egyházi feladatokat Wolfgang Amadeus Bécsbe költözése, illetve Leopold halála után. Mai műsorunkban az ő egyházi műveikből válogatunk. Elsőként Wolfgang Amadeus Mozart egy templomi szonátáját hallgatjuk meg. Colloredo érsek szigorúan szabályozta a szertartások hosszát, ugyanakkor elvárta az impozáns zenei szolgálatot is. Mozart templomi szonátái jellemzően az evangélium előtt hangzottak el. Egytételes, tömör, de rendkívül invenciózus művek, melyek legtöbbször két hegedűre, orgonára és kontinuóra írottak, de Mozart jó eséllyel egymaga is játszhatta őket orgonán. Most a 336 per D jegyzékszámú C-dur művet halljuk Sebestyén János orgonajátékában.

Wolfgang Amadeus Mozart 336 per D jelzésű C-dur templomi szonátája után hallgassunk bele a szerző ünnepi vesperásába. A köhögjegyzékben 339-es számmal szereplő mű fordítástól függően a hitvalló vagy a bűnbánó ünnepi vesperása szinte csak gyors kórustételekből áll, kivéve az utolsó előttit. Ez lett a vesperás leghíresebb tétele, hiszen bár a 117. Zsoltár dicsőítő szövege megengedné a csillogást, ez a szoprán szólistát középpontba állító, bensőséges, méltóságteljes zene egészen egyedi megvilágításba helyezi a szöveget. Az azt követő magnifikát viszont annál tömörebb és sodróbb, mintha Mozart azt bizonyítaná, hogy egy-egy dicsőítés lehet zeneileg egészen különböző is. Ezt az utolsó két tételt hallgatjuk meg a műből, Szemere Zita, Medgyessy Schwarz Lúcia, Medgyessy Zoltán és Cser Krisztián szólójával. Közreműködik a Kantémusz Vegyeskar és a Budapesti Vonósok, Szabó Soma vezényel. A felvétel a Zeneakadémián készült 2017-ben.

Wolfgang Amadeus Mozart 339-es jegyzékszámú egyházi ünnepi vesperásából hallhatták a Laudate Dominum és a Magnificat tételt. A szólista Szemere Zita, Meggyesi Schwarz Lucia, Meggyesi Zoltán és Cser Krisztián volt. A Kántémusz vegyes kart és a budapesti vonósokat Szabó Soma vezényelte. A folytatásban a kolléga és barát Michael Haydn egyik vesperásából hallunk két tételt. A korabeli kórus életet jól jellemzi, hogy az egyházi művek egyáltalán nem minden esetben vegyes karra készültek. Az apró szentek ünnepére készült vesperás például gyermekkarra és női vagy gyermekszólistákra íródott. A tételek között megtaláljuk a vesperás hagyományos zsoltárait és a magnifikátot, de minthogy elhunyt gyermekek emléknapjáról van szó, helyet kapott egy De Profundis és egy Memento Domine kezdetű tétel is a sorban. Michael Haydn több gyermeke is meghalt egészen kiskorában, így ez az idősebb korában keletkezett alkotás valószínűleg hordoz személyesebb kötődést is. Ugyanakkor a kor gondolkodásának megfelelően nem a személyes tragédia, hanem az áhítatos megemlékezés adja a zene alapkarakterét. Az imént említett két tételt idézzük a műből, a Magyar Rádió gyermekkórusa, Szili Gabriella, Duca Nóra, Bakos Kornélia és a Mendelssohn kamarazenekar előadásában. Schallinger Foldl Artúr játszik orgonán, vezényel Dínyés Soma. A felvétel a Zeneakadémián készült 2023. júniusában.

0: A De Profundis és a Memento Domine kezdetű tételt hallhatták Michael Haydn vesperásából, Szili Gabriella, Ducanóra és Bakos Kornélia szólójával, a Magyar Rádió gyermekkórusa, a Mendelssohn Kamarazenekar és Schallinger Feudl Artúr közreműködésével, Dinnyés Soma vezényelt. Kedves hallgatóink, mai egyházzenei műsorunkban a 18. századi Salzburg egyházzenéjéből szemezgettünk. A szerkesztő Uzsali Bence nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tíz óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Különleges kiadás a rejtőrajongóknak.
1: Csak a hardcore rejtőrajongóknak szóló könyv volt olyan, akit el is utasítottam. Tehát én magánkiadásomban jelent meg. Nem mindenkinek adom oda, meg kell szolgálni.
0: Színház. Jazzes és operai elemek egy dél-afrikai műben.
2: Én egy abszolút szerelmi történetet látok benne. Két ember szereti egymást, és szépen, lassan megromlik a kapcsolatuk, és tulajdonképpen a szabadság vágy, vagy a szabadság elvesztése az, ami ezt az énekesnőt arra késztetik a későbbiekben, hogy visszanyúljon a régi énjéhez egy férfi által.
0: Kiállítás. A hallgatás, mint a túlélés stratégiája.
3: Két művésznek egy-egy munkája jelenik meg, tulajdonképpen egy szára felfűzve, és ez is szerepelt a koncepcióban. Azért is van ez a bűvös hetes szám, mert van egy ilyen elmélet, hogy az emberi figyelem nagyjából 7 dolgot tud befogadni egyszerre.
0: Mai műsorunkban ellátogatunk még a műcsarnok fotószalonjába, és ízelítőt adunk a Magyar Nemzeti Galéria borszerdáiról. A szerkesztőt, Uzsali Bencét hallják, tartsanak velem! Egy kis példányszámban, magánkiadásban megjelent könyv kifejezetten rejtőrajongóknak. Turóczi Gergely munkásságának középpontjában rejtőjenő művei állnak. Most egy különleges, kaligrafikus kiadással jelentkezett, melyben kevésbé ismert rejtőszövegek is előfordulnak. Veresemes egy gyöngyvér érdeklődött a szerkesztőnél.
4: Amióta önt ismerem, és ez már több évtizede, mindig Rejtő Jenő körül forgott az élete és a megjelenése is. Lehet-e még újat mondani Rejtő Jenőről?
1: Vannak kiadatlan szövegek, hanem is nagy terjedelműek. Hát előbb-utóbb ebből egy párat közé fogok tenni. Dokumentum kevésbé van, bár én örülnék, ha előkerülnének. Ami viszont elég nagy falat, és ezt is most elkezdtem csinálgatni apránként, az a rejtő utóélete, mondjuk így a rejtő szöveghagyomány, illetve a rejtő legendárium, ami mind a mai napig él, tehát rengeteg olyan sztorit mesélnek róla, vagy vele kapcsolatban, ami nem igaz. Például, hogy kézirattal fizetett volna a kávéházban. Ez sem igaz, hogy francia idegenlégiós lett volna. Ez sem igaz, hogy el se hagyta Budapestet, annyira pestíró volt. Ez sem igaz, hogy alul fizették, a kiadói kiszúrták egy pár pengővel a szemét. Ez sem igaz, nagyon jól keresett, csak elkártyázta, elrulettezt, ez a rengeteg ilyesmi van. De ami érdekes, és ez bennünket is érint, már mint aki még olvas rejtőt, hogy a Kádár korban ilyen-olyan több szempont szerint megváltoztatták, meghamisították a szövegeit. Az egyik egyértelmű, hidegháború volt, nem tudom, az egyik könyvben rejtő Mekong deltát ír, na hát ez a vietnámi háborúnak az egyik fő hadszintere, szépen átírták egy másik folyóra. Vagy az egyik mellékszereplőt mi úgy ismerjük, hogy Watson hajós kapitány, most kiderült eredetiben Kennedynek hívták. Na már most a 60-as években, amikor tömegével jelentek meg Albatrosz sorozatban, meg máshogy is a rejtőkönyvek, hogy egy Kennedy szerepeljen, amikor ugye az amerikai elnök ráadásul meg is gyilkolták, és akkor kezdett igazán a szovjet Amerika jelentét kiéleződni, na hát ez se lehetett, és sok-sok ilyen volt, de ez érthető volt. A másik, az viszont kevésbé volt érthető, először át is siklottam fölötte, kiderült, hogy aki elkövette ezeket, vagy legalábbis a többségét, idézőjelben iskolát teremtett, egy V. Dániel Erzsébet nevű lektornak mondják, valójában inkább ilyen kinevezett funkcionárius volt a Magvető könyvkiadónál, és ő oly módon is belenyúlt a szövegekbe, hogy lebutította, egyszerűsítette, stilisztikailag kilúgozta. Nem sokat lehet róla tudni, de a nekrológiából kiderül, hogy a munkásosztályt ő mindig a szívén viselte, ő is onnét jött, egy félművelt ember volt, tehát nem volt se végzettsége, se tehetsége, és ezért úgy ítélte meg, így rekonstruáltam, hogy hát a munkásosztályt zavarnák a sok idegen szók, meg a fura fordulatok, úgyhogy egyszerűsítsük, mint lehet. És hát ezek ugye több százer példányban jelentek meg az albatroszok, ezeket gépelték be, és kerültek fel az internetre, és mind a mai napig ezek jelennek meg. Ugye rontott szöveggel volt olyan könyv, amiben 200-300 elterést is találtam az első kiadáshoz képest, miközben az első kiadások is fönt vannak az interneten, beszkennelve. És hát ez a könyv, amit most kiadtam rejtő emlékére, amelynek Sír a felirat a főcíme, és Rejtő Jenő életmi válogatás kalligrafikus betűkkel papírra vetve, hát ennek készítése során újból szembesültem azzal, hogy bizony gyakran nem az eredeti rejtőszövegekhez van szerencsénk.
4: Ráadásul ez egy érdekes könyv, ugye bibliofil ponyvának is nevezte ön. Kapható a kereskedelemben nem. Éppen ezért?
1: Nem. Csak a hardcore rejtőrajongóknak szóló könyv volt olyan, akit el is utasítottam. Tehát én magánkiadásomban jelent meg. Nem mindenkinek adom oda, meg kell szolgálni.
4: Mivel?
1: Érteni kell. Ez a rejtőrajongás meg annyi szimptomáját kell nyújtani, bár volt olyan, aki befektetésnek vette, mert mondta, hogy ez olyan különleges, és olyan érdekes, hogy majd pár évtized múlva sokat fog érni. Hát valóban kicsi a példányszám, de a fő bukéja az, hogy Pászti Péter nagyon tehetséges alkotó, kalligráfus, ő betűnként kézzel megrajzolta ezeket a rejtőszövegeket, közel 160 oldalt, amiket én válogattam, ez szándékom szerint a rejtő életműnek a legjellemzőbb, legsajátosabb szövegei, tehát vannak benne nagyon ismert darabok, de ugyanakkor vannak, direkt válogattam olyan alig ismert publikációkból szinte ismeretlen szövegeket, korai verseket, leveleket, kevéssé ismert novelláiból vagy kisregényeiből részeket, amik szintén sokat eláramlak rejtőről. Azért Péter megfejelte jó pár truvájjal, tehát rejtő kézírását, aláírását is elég jól, nem azt mondom, hogy utánozta, hanem utánérezve beépítette. Kötetben rengeteg illusztráció van benne.
4: Ezek is tulajdonképpen betűkből állnak össze, akár Piszkos Fred alakja, akár Fülig Jimmy-é.
1: Igen, ezek a speciális úgynevezett betűkép illusztrációk, ennek is nagymestere Péter, de azért írtam egy filológiai előszót, ahol megmagyarázom a kötet koncepciót, van természetesen impresszum, és régi hagyományok szerint egy kolofón, egy rajzos kolofón, és még egy-két tartozéka is van a könyvnek, ezt nem árulom el, tehát még egy-két lapáttal rá lehet tenni, és van benne sok olyan apróság, trükk, ami egy felfedezésre vár, látszólagos hibák vagy szándékos devianciák, amelyekkel valójában a rejtőírás művészetet, illetve a 30-as, 40-es évek ponyvai irodalmát próbáltam modellezni, mert ott is voltak hibákok. Ezeket rejtő szóvá is tette a leveleiben, ebből is idézek az előszóban, és hát talán pont kereken 100 tételből áll a forrásjegyzék, tehát nagyon-nagyon sok minden bele van téve, és hát nem tagadom, ez egy sorozat első része, ugye a rejtőnek a Nova könyvkiadó volt a fő bázis a 30-as években, úgyhogy én a Supernova sorozatot alapítottam meg ezzel, és most már készül a második kötet. Ezek 200 példányban jelennek meg, tehát ez nem az Albatrosz tömegtermelése.
4: Ugyanakkor ezt a kötetet tekinthetjük forráskötetnek is, dokumentumkötetnek is, hiszen az illusztrációk azért nagyon jól rávilágítanak a korabeli művészetre, kiadvány képekre, és egyáltalán, hogy hogyan lehetett megrendelni egy kiadványt, sorolhatnék még plakátokat, mi minden köthető rejtőhöz ebből a két világháború közötti időszakból.
1: Így van, igyekeztem bemutatni a környezetet is, azt a világot, ami a szövegeken túl megy, tehát valóban grafikai elemek, vagy akár kereskedelmi hirdetések is vannak benne, újságcikkek és egyebek, és hát ugye a Petőfi Irodalmi Múzeumban dolgozom, és a PIM-ben található a kéziratos hagyaték nagyja, vagy szinte az egész, amiről tudunk, ami rejtő után maradt, és ez nagyon kevés. Úgyhogy rejtő kézirat reprodukciók is találhatók benne, sőt, hát beletettem egy olyan részt, ahol a rejtő az aláírását próbálgatja. Ugye neki ez egy fölvett neve volt, egy írói név Reich volt, úgyhogy van egy olyan lap, ahol vagy tízféleképpen leírja a nevét. Kisebb, nagyobb, szélesebb, keskenyebb, csúcsosabb, ívesebb, hurokkal írja az ert, hurok nélkül, és így össze-vissza egy elforgatva papírt próbálgatta az aláírását. Hát ez is rejtő volt. Úgy vélem, hogy mostanában már az egy fogyatkozó rejtőrajongók számára ez egy igazán különlegesség lehet, és azért vagyunk még pár százezren, akik olvasunk rejtőt, de mint mondottam, ez nem a tömegcikk szándékával készült.
4: A sorozatnak a következő kötetei viszont már elérhetőek lesznek az olvasóknak, vagy ugyanilyen ritkaság számba mennek majd, akár a kiadásképet illetően is?
1: Való igaz, tartom magam a 200-as példányszámhoz, tehát nem akarok tömegtermelést. Ugye kiadó is nyomda nagyon igényesen alkotta meg a könyvet, számtalan háklimat figyelembe vették, volt egy külön tördelő, volt egy külön laptervező, és hát nem csak az én ötleteimet, hanem a saját maguk kreativitását is belevitték, és hát a nyomda valószínűleg marad, viszont a sorozat mindegyik kötete, és ez az alap koncepcióm, ez más méretű lesz, más küllemű, más tartalmú, tehát nem az, hogy az ember fölrakja a tévére, és akkor ott van egy szép sorba, hanem így össze-vissza, amiképp a rejtő is ilyen össze-vissza volt. Nem árulhatok el arról, hogy mi lesz a második kötet, de annyit elárulhatok, hogy több illusztrátort is fölkértem, egyelőre 4 illusztrátor dolgozik azon, hogy tényleg valami különlegeset nyújtson a rejtő rajongóknak.

0: Sír a felirat. Életműválogatás kaligrafikus betűkkel papírra vetve. Ez Túróczi Gergely új rejtőkönyvének címe, melyről az imént hallhattunk néhány gondolatot. Ezen a hétvégén pénteken mutatja be Bánkon a Metrin Művészeti Központ Kentemba az Öltöny című klasszikusát Balázs Zoltán rendezésében. A magyarországi ősbemutató zeneszerzője Kovács Adrián. A jazz elemeit a klasszikus operai hagyományokkal ötvöző új zenei alkotás, amely a világirodalom egyik legismertebb dél-afrikai szerzőjének novellájából készült átdolgozáson alapszik, a Metrin és a Maladipe együttműködésében valósul meg, a Louis Armstrong Nemzetközi Jazz Fesztivál nyitó előadásaként. A június végi bánki premiért követően az összművészeti produkció Gyulán a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválján és Budapesten a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz versenyprogramjában is látható lesz. Veresemese Gyöngyvér járt a sajtóelőadáson, majd az egyik szereplővel, Bányai Kelemen Barnával és a rendezővel Balázs Zoltánnal beszélgetett.
1: Az merült fel bennem, hogy egy kisebbségi sorsból érkező színész hogyan tekint erre a darabra. Bányai Kelemen Barnabásnak milyen gondolatai voltak akkor, amikor tanulta ezt a darabot?
2: Érdekes, hogy a kisebbségi lét nem jutott most eszembe kapcsán. Én ezt egy szerelmi történetnek gondolom, sőt olyannyira, hogy azt gondolom, hogy azon túl, hogy mi a végkifejlete aztán ennek a történetnek, én egy abszolút szerelmi történetet látok benne. Két ember szereti egymást, és szépen, lassan megromlik a kapcsolatuk, és tulajdonképpen a szabadság vágy, vagy a szabadság elvesztése az, ami ezt a művésznőt, ezt az énekesnőt arra késztetik a későbbiekben, hogy visszanyúljon a régi énjéhez egy férfi által. És akkor ez kiderül. Ugye a történetben ez úgy néz ki, hogy hónapokon keresztül megy ez a húzavona, és közben Filemon, a férfi főszereplő, meghasonul önmagával, szinte egy ilyen tudathasadásos állapotba kerül, ahol a barátaival beszéli meg a nő ügyeit. A mi történetünk pont azt taglalja, hogy miért nem együtt beszélik meg, mert nem tudják, vagy már annyira eltávolodtak egymástól. Ilyen értelemben én teljesen szerelmi történetnek gondolom, és másik értelemben akár horror drámának is, ugye, mert ugyan nincs bántalmazás benne, de ez a mód, ahogy a büntetés mienségét választja ez a pasas, azért az eléggé hátborzongató.
1: A büntetés ugye egy öltöny képében jelenik meg, azt kell igazából személyként kezelnie a feleségnek, tehát gyakorlatilag megalázza egy képzeletbeli szeretővel.
2: Az én fejemben ez az öltöny lehet akár egy kiskutya is, ami megérkezik a családba. Először nagyon cuki, nagyon édes, mindenki babusgatja, imádja, eteti, leviszi sétálni, és akkor telik múlik az idő, és egyszer csak nyűg lesz, mert minden nap ugyanabban az időben le kell vinni, minden nap ugyanabban az időben meg kell etetni, egyik nem ér rá, másik nem ér rá. Nyilván egyikük se a kutyán fogja levezetni dühét, hanem egymáson, és akkor szépen a kis cuki kutya a tanúja lesz a párok szétesésének.
1: Ugyanakkor, hogyha nem olvasunk el a darabról információkat, akkor maga a történet alig ha vinne Dél-Afrikába, hiszen ahogy ön is mondta, elsősorban tényleg egy szerelmi történetnek, egy családi drámának vagyunk a tanúi a színpadon. Akkor, amikor nem angolul hangzott el az ének, vitt el bennünket, tulajdonképpen egy más világba gondolkoztatott el, hogy milyen társadalmi rajz van mögötte, főleg akkor, amikor mindkét szereplő meséli a történetet.
2: Igen, ez is egy újszerű dolog volt, hogy tulajdonképpen a két szereplő egymást is narrálja. Felváltva mesélünk vagy magunkról, vagy a másikról. És akkor persze ezt még megnehezítendő azzal is, hogy még zulul is van egy pár mondat. Zulu és szovetói nyelven, hát nagyon érdekes egyébként, mert a tanáraink, akik betanították, különböző dialektusban beszélték ezt, tehát ugye nagyon befolyásolta a nyelvet a holland telepesek nyelve. Nagyon izgalmas volt egyébként foglalkozni ezzel így.
1: Végig gondolkoztam azon, hogy hogyan is alakul ez a történet, mi az, ami Balázs Zoltán rendezéséből átjön a nézőnek ebből az abszurd történetből. mennyire válik nyilvánvalóvá az erőszak.
3: Én annyi abszurdot rendeztem a bábjátékostól most visszafelé, akár a Dadakabarig, vagy sorolhatnám a különböző műveket, hogy igazából én azt gondolom, hogy nem szabad tolakodni, erre kell figyelni rendezőként. Nem lehetsz érdekesebb, mint a szerző, nem lehetsz érdekesebb, mint a téma, amit fölvet, viszont olyan teret érdemes konkrétan is elbontan biztosítani, amiben ezek a rétegek, ezek a dimenziók, ezek az állomások, ezek a nagyon finom hangolású elemek, amelyek ebben a történetben nem a direkt brutalitással, nem a primér bosszú fűszerezve kelnek életre, hanem sokkal finomabban, sokkal látensebb, titokzatosabb, érzékibb is ilyen értelemben veszélyesebb módon. Tehát ezt a dimenziót, ezt az arányérzéket, ezt a stílus érzékenységet motorizálni, és nem egyedül, hanem csodálatos alkotótársakkal, ez egy komoly és örömteli kihívás volt. Ráadásul nagyszerű találkozás volt, mert a zene, a mozgás, a képzőművészet, nyilván a színpadi és színészi jelenlét a stimuláló erővel bír. Én azt gondolom, hogy nem kell minden egyes szót, vagy minden egyes momentumot megérteni, ennek kell legyen valamiféle magában ragadó utazás élménye, érzéki élménye, és hogyha az asszociációs képessége a nézőknek mozgásba jön, már pedig miért ne jönne mozgásba, mert elég, ha csak ezeket a fura formákat, a térhasználatot, a jelmezeknek az ilyen-olyan vonalait, a kint vagyok, bent vagyok, hátul vagyok, elől vagyok, a női-férfi viszonylatokat, ugye itt akár szimbólumokról, metaforákról, allegóriáról beszélve, aztán a rendkívül konkrét emberi gesztusokat figyelembe véve elindul szerintem a képzett társítás és a színháznak ez a lényege, hogy valahogy magával vigye a néző a látottakat, és még 2-3 nap vagy később zakatoljon a fejében, lelkében.
1: Azért magával ragadó volt a történet, bár azért a dél-afrikai szállat ugye csak akkor értette meg az ember, amikor elolvasta
3: én
1: a szöveget.
3: Nem tartottam fontosnak, szóval én az apartheidet értem, tisztelem, érzékeny vagyok. Azt hiszem erre a világra, erre a történésre, amit az ottani emberek kénytelenek voltak önmaguk által, a környezetük, a társadalom, a politikusok és egyéb ilyen-olyan érdekek vezérelte személyek révén elszenvedni, de a mi világunk másképp értelmezheti ezt a történetet, és nem kell beleragadni egy panoptikum játékba, nem kell nekünk egzotikusnak lenni ahhoz, hogy érdekes legyen itt és Európában. Kellően jelen van a családon belüli erőszak a mi világunkban, de nem direkt és didaktikus módon, ahogy Kentemba állítja és építi föl ezzel az öltöny játékkal. De ez az öltöny lehetne egy gumikacsa is, vagy lehetne egy, nem tudom én, egy ostor. Az a lényeg, hogy animálja, életre kelti, materializálja ezt a problémát, és ettől a pszichológiai tudatosulástól, ettől az egész zavart kelt mind a főszereplőben, mind a nézőben, aki tanulja ennek, de hát nem állítja meg a folyamatot, és végignézi, és perverz módon, vagy hát nem perverz módon, azt várja, hogy ez meddig fogja a nő elviselni, és miért nem lép, és hogyan lesz ennek vége, és kifejlete. És érdekes módon sem a férfi nem a direkt agresszióhoz folyamodik, és a nő sem a direkt bosszúhoz, és elvágyódó, és elszálló, és repülő lelkéhez, hanem elvékonyodik, eltűnik, sublimálódik, egyszer csak feloldódik önmaga által generált történet ilyen-olyan fázisaiban, és ez egy nagyon másfajta érzékiség, nagyon másfajta élmény, mint amihez szoktunk, vagy az élet szoktat minket.
1: Tulajdonképpen az agresszió nem agresszióként jelenik meg a színpadon.
3: Igen, illetve hát egy nagyon speciális agresszió ez, tehát ez egy lelki terrorra épülő folyamat, procedúra, de ez nagyon kvalitásos művészekre van szükség, akik ezt életre tudják eltenni. Szóval itt nem a látványpékség dominál, itt nem a minél harsányabb megnyilvánulások összessége fogja lenyűgözni a nézőt, hanem az apró, finom rezdülésekre épülő, egyre mechanikusabb, egyre őrültebb, egyre kiszámíthatatlanabb, és bizonyos szempontból kiszámítható aktusoknak az összessége. Ehhez kell intelligencia, kultúra, színészi változatosság, technikai magabiztosság, mert azért mégiscsak el kell énekelni ezt a nem könnyű anyagot, jazzt és operát, tehát hogy azért egy zárt, meg egy improvizatív, kötetlen forma találkozásából kell valahogy a szellemet, a lelket és a fizikumot kölcsön adva minket, nézőket táncba vinni, szóval itt azt gondolom, hogy egy szerencsés találkozás volt a résztvevő művészek révén, a zenészekre gondolva, az alkotótársakra, a Maladipe és a Metrén ügyére, szóval szerencsés vagyok minden szempontból, hogy végre Magyarországon is, meg Európában, Bruck után újra látható ez a történet. Úgyhogy ez egy nagyon megtisztelő, nagyon jó esőrzés, és persze felelősség is.
1: Végül, de nem utolsó sorban nem is merült fel az, hogy magyarul hangozzon el ez a darab?
3: Felmerül, de mivel utazótársulat vagyunk, és az előadásaink külföldre készülnek nagy részt, ráadásul ez egy turné előadás Afrikában, Dél-Afrikában jövő tavasszal megmutatkozik, több városban, Johannesburgban, Pretóriában, ezért az angol egy sokkal primérebb, sokkal direktebb, ilyen értelemben közvetítő jellegét tekintve egyszerűbb nyelv, és akkor az aktuális országokban, ahol majd játsszuk, feliratozzuk busmanul, vagy kínaiul, vagy oroszul, Magyarországon meg magyarul. Aztán nem baj, ha egy-egy mondat elmegy. Egyrészt, mert az emberek a mi előadásainkra, én ezt tapasztaltam, és erre büszke vagyok, visszajárnak, mert mindig találnak újat benne, mindig rácsodálkoznak ott egy részletre, ott egy kiteljesedő momentumra, úgyhogy én azt gondolom, hogy annyira legelején vagyunk ennek az utazásnak, és hát most születik igazából mindenkiben meg ez a figyelem, ez az összjáték, hogy hosszú távon fogja igazolni majd önmagát, ahogy a többi előadásunk is.

0: Az Öltöny című előadásról beszélt Bányai Kelemen Barna és Balázs Zoltán. A mű látható lesz még Gyulán és Budapesten a Városmajori szabadtéri színpadon is. A folytatásban Veresemese Gyöngyvért kiállítására kísérjük. A műcsarnokban idén Utak és útkereszteződések címmel várja a látogatókat a Fotóművészeti Nemzeti Szalon. Az 5 évente megrendezett eseménynek nem a krónika írása feladata, vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek fotóműveiből. De hogy mi minden kapcsolódhat a fotózáshoz, azt talán nem is gondolnánk elsőre. Az egyik kurátor Bán András mesélt.
1: Megszokhattuk az utóbbi időben a műcsarnokban azt, hogy párhuzamos kiállításokat látunk, ugye, hogy egyik térből a másikba jövünk, akkor általában más-más alkotónak a munkásságával szembesültünk. Ugyan itt is megvan a változatosság, de mégiscsak a tematikát illetően fotókat látunk minden egyes teremben. Hogyan épül fel most a fotószalonnak az anyaga?
2: A fotószalon a műcsarnok sok-sok termek közül csak 6-ot kért el, vagy ennyit kaptunk rá, de néhány hét múlva az összes többi térben is fotókiállítás lesz, még további 3 fotókiállítás egészíti ki, vagy teszi még sokrétűbbé a fotószalont. Maga a fotószalon 3., tehát már akár azt lehet mondani, hogy hagyomány. A műcsarnok ezt azon a módon szervezi, hogy fölkér kurátort vagy kurátorpárost, akik saját maguk döntenek szabadon a tér nagyságát ismerve, hogy az előző 5 év munkái közül mely alkotók, mely műveit tartják a legfontosabbnak, ezt bekérik. Azért persze átrostálják, mert ahogy gyűlik az anyag, finom hangolás mindig szükséges, és ebből az anyagból valamilyen tematikus elrendezésbe töltik meg a termeket. Ez most még annyiba is másképp alakult, hogy Kincses Károly kollégámmal, akivel együtt rendeztük ezt a kiállítást, előtte egy könyvet szerkesztettünk az elmúlt bő 3 évben, aminek az a címe, hogy a Magyar Fotóművészet 300 alkotója, Magyar Művészeti Akadémia kutatóintézete és kiadója közösen jelentette meg, és a kiállítás megnyitására a könyv is megjelenik. Ez egy vaskos, majdnem 700 oldalas, meglehetősen reprezentatív album, és abból indultunk ki, hogy akiket kiválogattunk hosszú-hosszú munkával, egy szerkesztő bizottság megtámogatásával, nagyon sok szempontot figyelembe véve, akit kiválogattunk a könyvnek, ugyan őket hívjuk meg, legalábbis azokat, akik még gyakorló alkotók erre a szalonra.
1: Mondhatjuk azt, hogy a könyv és maga a tárlat is egyúttal főhajtás is, hiszen az elmúlt évben is veszítettünk el neves művészeket.
2: Így van, nekik külön egy kicsi szegmenst szántunk a kiállításon, sajnos elég hosszú a lista, Benkő Imrétől kezdve nagyon fontos alkotókat búcsúztattunk. Tehát így állt össze maga az alapgondolat, ami kiegészült teljesen váratlanul, szinte az utolsó pillanatban azzal, hogy nem lehet a mesterséges intelligenciát figyelmen kívül hagyni, tehát a könyvtől gyakorlatilag függetlenül néhány fiatal és középgenerációs alkotóktól egészen friss munkákat bekértünk még, hogy ezt, amit a kiállítás címének választottunk, Utak és útelágazások, azt az elágazást, ahol most tartunk, érzékelhetővé tegyük.
1: Nagyon sok irányból lehet közelíteni ehhez a tárlathoz, és engem az lepett meg, hogy még mindig lehet klasszikus alkotásokat is látni. Elég, hogyha a Kunkovács Lászlónak a munkásságát emelem ki, azt hiszem, hogy nagyon sok hallgatónknak nem kell, hogy bemutassam az ő falusi világ iránti vonzódását.
2: Maguk a képek nem frissek, az összedolgozásuk, az együtt megszólalásuk az, ami most az új alkotói gondolat. Több más ilyen klasszikus munkát láthatunk. Lassan nyilván afelé tart a fotó, mint a 19. század közepén a sokszorosított grafika, amelyik eredetileg erősen kommunikációs célra jött létre, és aztán tisztán csak művészet vált belőle. Arra felé tartunk, hogy egy csomó folyóirat például bizonyos témakörökre hirdetés, vagy interjőrfotók, lakásfotók nem használ már fotóst. Nincs szükség a fotósra, de hát, ha tetszik, egyre több esélye van a fotóművészet, az autonóm fotóművészet még inkább felerősödésének.
1: Megálltunk itt a mesterséges intelligencia kiállító részben, és még mielőtt így a fotókra térnék, az a kérdésem, hogy egy 3D nyomtatott alkotás hogy kapott itt helyet?
2: Természetesen, mint a fotóval nagyon rég foglalkozó kutató, mondjuk így, szívesebben beszélgetnék egy másik teremben, mert ott végig gondolt érettebb munkákat láthatunk. Itt azért még egy kicsit minden hevenyészet. A válasz a kérdésre. Ez a 3D-s tárgy volt, mint prompt megadva a különféle helyzetekbe a mesterséges intelligenciának, és az egyes fotókon ezt a tárgyat hozza összefüggésbe emberi alakokkal, vagy másféle anyagokkal. Egy eszköz. Én úgy látom az egész termet körbenézve, hogy inkább kérdések. Talán nem annyira művek, mint inkább kérdések, amiket kitettünk. Mire használható, meddig lehet elmenni, milyen további lehetőségek vannak.
1: De hogyha itt maradunk ennél a témakörnél, akkor, ahogy ön is mondta, kérdések. Bennem számtalan kérdés felvetődött, hogy például a forradalmat idéző képek miért éppen itt kaptak helyet, hiszen Kunkovács László mellett is helyet kaphattak volna. Egy-egy kép emléket idéz, más természetesen szürreális, ott már érzem, vagy azt, amikor egy portrét hatféleképpen jelenítenek meg, hogy hogyan lehetett ezt tovább gondolni, vagy a mesterséges intelligencia eszközeivel tovább lépni. De hát azt hiszem, hogy ha a régi képeket nézzük meg, akkor ugyanez a kísérletezés ott is igaz, csak hát nem digitálisan.
2: Egy lényeges különbség van a többi terem meg között, a terem között. Ott a fotó hagyományai, meg a mi saját kulturális hagyományaink miatt szükségünk van külvilágra. Tehát valamire, ami megtörtént. Persze a fotográfus kiemel, átalakít, belenyúl, saját személyén keresztül mutatja meg, de valahogy mindig van egy alkotó személy, egy tárgy, a kamera, meg valami a kamera előtt. Most itt nincs kamera, és nincs semmi a kamera előtt. Itt az a mérhetetlen adattömeg van, ami fennlebeg valahol a felhőben, és ez a forradalom így nem történt meg, ezek a képek nem jöttek létre, de mégis itt vannak, vagy ha idézte Tombor Zoltánnak ezt a portrésorozatát, ő ugye csak egy fotót adott oda a gépnek, a saját portréját, majd azt mondta, hogy legyek kamionsofőr, legyek drogkereskedő, és akkor ezeket a közhelyeket társította a fotográfiával a gép. Igen, a mesterséges intelligencia e pillanatban rettenetesen közhelyes, ebben a pillanatban.
1: Hát az biztos, hogy számtalan narratívát megfigyelhetünk. Ezeken a fotókon rengeteg tematikát, és látjuk azt is, hogy akár a fotós szemével hogyan változik a társadalom.
2: A mesterséges intelligencia termében valóban látjuk áttételesen, hogy hogyan viszonyulunk a képekhez. Az, hogy maga a társadalom hogyan változik, remélem sokkal inkább a többi terembe, főleg rögtön a bejárat utáni első terembe, ahol a tapasztalathoz legközelebbi képeket, mondjuk így, hogy riportszerű képeket, és számomra megrázó erejű képeket kapunk. Ott van például Kornis Péternek az a sorozata, amit valahol Székelyföldön a Covid idején csinált, tehát ezek az általunk oly szimpatikusnak tartott arcok el vannak dugva egy maszk mögé, és próbálják élni az életüket, és ott abban a teremben, ha tovább megyünk, szinte alkotónként kapunk egy-egy olyan tapasztalati fröccsöt, amitől meg kell állnunk, és el kell gondolkodnunk, hogy hol is tartunk.
1: Tehát azért a 21. században is látunk még riportképeket, látunk dokumentumfotókat, családi képeket is, és azt hiszem, hogy a műfaji gazdagság azért megmaradt.
2: Így van, sőt van az egyik terem, ami azzal foglalkozik, hogy a fotográfia így, hogy elvesztette az összes régi eszközét, ugye nem filmre készül, nem kell előhívni, nem kell lenagyítani otthon a fürdőszobába, és így tovább. Számos fotográfus azt az alkímiát, azt a csodát, ami a kép létrejötte a sötét kamrába, ezt újra föl akarja támasztani. Van egy terem, amelyik csupa olyan régi, felelevenített technikával készült fotográfiát mutat meg, ahol a képteremtésnek a csodája sokkal elementárisabb szerintem, mint itt a mesterséges intelligencia termében.

0: A Fotóművészeti Nemzeti Szalon kiállítása szeptember végéig látható a műcsarnokban. Van viszont egy kiállítás, ami már csak jövő csütörtökig tekinthető meg. Ez a Csend Király című tárlat az Óbudai főtéren, az Esernyős galériában. A Csend Király cím egy gyermekkori játékot idéz. Aki a legtovább hallgat, az győz. A csendért jutalom jár. A hallgatás pedig stratégia a túléléshez. A kiállítás 7 női alkotót mutat be egy közös térben, ahol mindenki egyetlen munkán keresztül vizsgálja a hallgatás természetét. A művek közös metszete a narrativitás, de nem a direkt történetmesélés, hanem a ki nem mondott történetek jelenléte. Azoké, amelyeket örököltünk, kaptunk, átéltünk, vagy amelyek kéretlenül íródtak belénk. A csend itt nem hiány, hanem aktív gesztus. Ismétlődés, önvédelem, jutalom és hatalom. Mihály Janikó, Reining Vivient, az egyik kiállítót és szervezőt kérdezte.
1: Az Óbudai főtéren vagyunk az Esernyős galériában, és egy különös című kiállítás, ahol beszélgetünk, Csend Király a címe. Honnan jött ez a Csend Király cím? Mi adta az ötletet?
2: A kiállítás alapkoncepciója az volt, hogy 7 nőművésznek a munkásságát szerettem volna bemutatni egy térben, és az ő egymáshoz kapcsolódó témájukból kiindulva fűztem fel egy közös nevezőre a kiállítás tematikáját, ez a csend volt, ebből indult ki a címválasztás is, és végül kicsit egy ilyen játékosabb irányba elindulva, illetve Rádai Zsófi verses kötetének a címéből kiindulva lett Csend Király a címe a kiállításnak.
1: A Csend Király cím engem egy gyerekjátékra emlékeztet, és itt éppen a te installációdnál meg is jelenik ez a játék. Kérlek, hogy mutasd be először a saját installációdat, és aztán utána, miután 7 művészről van szó, azt kérem, hogy menjünk végig, hogy melyik installáció, munka a csendnek milyen megközelítéséből született meg.
2: Kezdeném is a saját munkámmal, ami a székfoglaló címet viseli. A játékosságból indul ki. A székfoglaló és a Csend Király játéknak a vegyítése jelenik meg egy installáció formájában. Látható egy szárnyas oltárkép a falon, és előtte kiállítva egy téglalap alapú területen egy ilyen gazos környezet, amiben egy szék jelenik meg. A szárnyas oltárképen a nagymamámnak az egyik gyerekkori családi műtermi fotója jelenik meg, ami egy különleges viasz visszakaparásos technikával készült, ami megidézi az emlékezésnek a mechanizmusát is, ahogy felfejtjük az emlékeinket, meg a régi dolgokat, ahogy ezeket visszakaparjuk. A szék pedig előtte, ahogy benövi a gaz, az pedig inkább egy ilyen kérdés felvetés, hogy mit kezdünk a csenddel, és kapcsolódik a műtermi fotóhoz is, ahol a szék nem egy kiemelt motívum, én viszont kiemeltem ezt a térbe, ez kapott hangsúlyt, úgyhogy a szék, mint a csend vagy a helykeresésnek a szimbóluma, amikor így leülünk és várjuk, hogy elkészüljön a fotó, mint például a műtermi képen, akkor az egy csendgyakorlat tulajdonképpen.
1: Igen, de ahogy belépünk ebbe a térbe, rögtön erre fókuszálunk, a kis körülötte lévő füves terület, illetve hát a széken magán is elkezd búrjánzani a növényzet, és nekem például a cím, meg ez a szék így a középpontban, amit ellep a természet, az jutott eszembe, ahogy a 100 év magány befejeződik. És az is kapcsolódik a csendhez, az emberi életnek a tárgyait, ahogyan birtokába veszi a természet.
2: Igen, lehet, hogy ez is benne van, az, ahogyan a gaz így csendben benövi ezt a széket. Nem akar az ember leülni egy ilyen gazos székre, és közben megkeresi a helyét, szóval, hogy van egy ilyen otthontalanság, igen.
1: Serrékának a videó installációjával indul a kiállítás, a bibliai Támár történetét próbálja megfogalmazni, de nagyon különleges módon. Kérlek, hogy erről is mondj egy pár szót.
2: Serréka munkája az egy videóinstalláció, amihez a megnyitó alkalmára készült is, abból a süteményből, amit a videón elkészít. Ebből a levivottból fogyaszthattak a megnyitó alkalmával a látogatók is. Réka a bibliai történetekből indul ki, jelen esetben Támár történetéből, ami egy megerőszakolás történet, mondhatjuk így. Ez dolgozza fel nagyon érzékeny módon egy videómunkában, ahol az a levívott sütemény, amit az aktus előtt elkészít Támár, ez kap hangsúlyt és főszerepet ennek az elkészítése, amiben már ott van ez a drámaiság, ez a, ami előrevetíti azt, ami később történni fog.
1: Igen, és itt a csend azt a feszültséget hordozza, ami Krisztus testének, a kenyérnek az áldozati jellegére utal. Egy nagyon különös és ráadásul fehér fátyolszerű anyaggal elkülönített térben látható ez az installáció. Nagyon izgalmas és gyönyörű Richter Sárának az alkotása, ahol egy pannonhalmi 19. századi szerzetesnek a feljegyzéseiből készített tulajdonképpen napló részleteket. Kérlek, hogy erről is egy pár szót mondj.
2: Richter Sáráról azt érdemes tudni, hogy itt a kiállítótérben ő a legtapasztaltabb művész, többnyire fiatal pályakezdők vagyunk. Ő volt az, akit teljesen ismeretlenül szólítottam meg erre a kiállításra. A munkája is, meg a munkássága is szorosan kapcsolódik ehhez a témához, és gyakran megjelenik nála a csend ebben a naplószerű formában is, illetve ő is használ fel például családi hagyatékot a munkáiban. Nagyon különleges anyaghasználata van, sóval konzerválja például, vagy azzal dolgozza meg az anyagok felületét, öregíti, rozsdásítja, tehát hogy van egy nagyon erős anyagisága munkáiban.
1: Még 4 alkotó munkáit látjuk itt a galériában. Nincs idő mindegyiket külön-külön így részletesen bemutatni. Mi az, ami kiemelhető a 4 alkotó munkáiban, hogyan tudnak hozzátenni a csend fogalmához?
2: Ha már így a család témánál vagyunk, ott van például Szilák Andrea Lilla munkája, ami szintén egy családtörténetet vesz elő, és textil printekkel dolgozik, azokat szabdalja fel és lúgatja fel. A textilhez kapcsolódik Gacsai Bíborka munkája is, ami vászon anyagra készült ceruzarajz. Nagyon hosszas precizitással készítette ezt a munkát, ami úgy is mondanám, hogy egy ilyen szociális csend, ami inkább így a megfigyelésről szól, utcára kidobott hulladékoknak a felhalmozása jelenik meg egy rajz formájában. Dicső Eszter munkássága a saját testén keresztül vizsgálja a csend témakörét, hogy a saját testünkben hogyan jelenik meg a csend, hol jelenik meg, tehát hogy egy ilyen nagyon erős önvizsgálat jellemzi. M. Tóth Zsuzsanna pedig egy ilyen áldokumentarista jelleggel nyúlt a témához. Csendnek a különböző lenyomatait jelenítette meg, azt vizsgálta, hogy csendnek a különböző fajtái vizuálisan hogyan jelennének meg.
1: Mit ajánlasz azoknak, akik ebben az utolsó pár napban jönnek a kiállítást megnézni? Hogyan jöjjenek? Milyen nyitottsággal járják végig ezt a nagyon rövid, de annál mélyebb kiállítást?
2: Azt gondolom, hogy ez a kiállítás olyan szempontból nagyon ideális keretek közé van foglalva, mert hogy 7 művésznek egy-egy munkája jelenik meg, tulajdonképpen egy szára felfűzve, és ez is szerepelt a koncepcióban. Azért is van ez a bűvös 7-es szám, mert van egy ilyen elmélet, hogy az emberi figyelem nagyjából 7 dolgot tud befogadni egyszerre, és azt hiszem, hogy ilyen szempontból azoknak is nagyon jó lehetőség, akik mondjuk ritkán járnak kiállításokat megnézni. Nem zúdul a nyakukba több száz műalkotás, hanem el tudnak mélyedni egy-egy művésznek a munkásságában.

Én csönd vagyok. Itt ne keresd zenét. Olyan vagyok én ebben a világban, mint az a gordonka, amelyet láttam egy szép úri szobában a sarokban. Húrjai elpattantak, a nyakán gyászfátyol volt átvetve néma flór, s mégse volt érzelgős tárgy. Némi por fette már, megbékélt évek pora. Oly fájdalom volt rája írva, melynek már csöndje a szent, mint a remetének, ki elfelejtett beszélni az évek magányában, s cellája küszöbén, míg elkallódott életébe réved, már nem emlékszik régi bánatára. Csak mintha némi finom, messzi pára vérezné be a dús alkonyatot, és tenné szebbé, istenibb titokká, melyhez nem illik más, csak némaság. Üvölcsön hát a szájas sokaság, Isten törött csellója, hallgatok.

0: A Csendkirály című tárlat július 2-áig látható Óbudán. Július 1-én pedig megkezdődnek a borszerdák a Magyar Nemzeti Galériában, és egész júliusban 5 szerdán át tartanak. Szerdánként nem csak különleges borok, hanem színek, kiállítások, tárlatvezetések, előadások, beszélgetések és zenészek dobják fel a hangulatot a budai várban. A részletekről Bán Blankát, az esemény egyik főszervezőjét kérdeztem. Már 15. éve várja a Nemzeti Galéria a borszerdákra a közönséget, és hát nagyon érdekes az, ahogyan az idei koncepcióban a júliusi szerdákon alakul az, hogy nem csak a bor, a képzőművészet, a kultúra és a zene kapcsolódik össze, de hogy mindezek különböző színek mentén. Hogy lesz azurkék, lesz aranysárga, pompei vörös, toszkánzöld, gyöngyfehér és ébenfekete. Hogyan lehet egy-egy szín mentén fölfűzni egy bort, egy kiállítást, egy előadást, egy zeneművet, ennyiféle kulturális programot?
1: A Magyar Nemzeti Galéria valóban most már 15. éve rendezi meg a nagy sikerű borszerda programsorozatot, és valóban nagyon különleges ez a szezon, hiszen ahogy mondtad is, több szín közül választhatnak majd az érdeklődők. Leginkább hangulatokban fogjuk megragadni ezeket a különböző színárnyalatokat, tematikus tárlatvezetésekkel, mind a zenei asszociációkban fogunk kapcsolódni ezekhez az adott tematikákhoz, és természetesen

0: és a Dolce Vita kiállításban többek között Kondor Attila tárlatvezetését meghallgathatják Prágai Adrián művészettörténésszel, a tárlat kurátorával. Lesz tematikus tárlatvezetés, ami kifejezetten a kéklő tengerrel foglalkozik, mindemellett pedig Szatmár Judit Anna divattörténész is tart egy tárlatvezetést a kiállításban látható öltözékekről, illetve arról a kérdésről, hogy hogyan inspirálta az olasz divat a magyar művészeket. Az este egyik csúcspontja Juhász Anna irodalmár, Fekete Giorgio énekes és Olasz Renátó színművész közös előadása lesz, amiben az itáliai tematikát fogják feldolgozni.
1: Ha tovább nézünk a következő szerdákra, mi minden kapcsolódik az egyes színekhez?
0: Az aranysárga programon nyilván a témának megfelelően jókedvű ritmusok, lüktetés és a napfény által inspirált műalkotások fognak a fókuszba kerülni. Ezen az eseményen Lapos a Birtok fogja biztosítani a finom borokat. A Dolce Vita kiállításban popkulturális társutazáson vehetnek részt Csepei Adrián íróval és újságíróval. Itt is fókuszba kerül a napsütötte táj, a napsütötte Itália hatása a magyar képzőművészetre, valamint Bősze Ádám zenetörténész is tart egy közös tárlatvezetést a Dolce Vita kiállítás kurátorával, ahol aztán tényleg egy összművészeti élménynek lehetnek a részesei az érdeklődők. Mindemellett lesz egy kerekasztal beszélgetés is, ami azzal foglalkozik Topor Tünde, a Dolce Vita kiállítás kurátora, valamint Salzgruber Alexandra író, az Itália ezer arca című könyv szerzője közös beszélgetésén, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, és mit jelent tulajdonképpen a Dolce Vita életérzés. Ezen az eseményen egyébként Rieder Gábor művészettörténész is tart egy izgalmas tárlatvezetést a Gruber Béla kiállításban, ami a múzeum egyik időszaki tárlata, és mindemellett az élő zenei fellépő a Gyárfás István trió lesz. A július 15-i Pompei vörös tematikán a vulkanikus izzás és az ókori freskók érzéki árnyalata fog a fókuszba kerülni. Mindenkit biztatunk egyébként a borszerdákon, hogy valamilyen formába viselje az aznapi tematikát az öltözékében, akár egy rúzs, egy ing vagy ruha formájában, hogy ebben is össze tudjuk hangolni a tematikát a látogatókkal. Július 15-én a kurátor Prágai Adrián fog tárlatvezetést tartani a Dolce Vita kiállításban, emellett Antalfi Péter történész, és végül, de nem utolsó sorban a vörösen izzó naplementék fognak fókuszba kerülni a tematikus tárlatvezetésen. Az előadás témája szintén a vörös 50 árnyalata lesz, amit majd Krasznár Réka művészettörténésztől hallhatnak egy előadás során, és végül, de nem utolsó sorban az állandó kiállításainkban, illetve a Kinetikus víziók című kiállításban is lesznek tematikus tárlatvezetések. Az egész estés élő zenét ifjabbik Balázs Elemér zongoraművész, illetve Olá Kálmán jazz szaxofonművész fogja megkoronázni. A július 22-i alkalmon a toszkán zöld fog a fókuszba kerülni. Zöld a természet és a frissességnek a színe, így az organikus formák valósággal életre kelhetnek majd ezen az eseményen. A Grand Tokaj fogja biztosítani a természetközeli harmonikus borokat. Tematikus tárlatvezetéseink között érdemes kiemelni Stella Szonya idegenvezető, az Imagine Budapest sétavezetőjének a tárlatvezetését. Ez ugyancsak a Dolce Vita kiállításban fog elhangzani, de emellett Halász Jut a művészettörténész és író a Zöld Mánia, minden, ami zöld című előadásán a Magyar Nemzeti Galéria zöld árnyalatait fogja górcső alá venni. Ugyanígy hallhatnak kurátori tárlatvezetés Petrányi Zsoltól, aki a Gruber Béla kiállításban fog egy izgalmas sétát tartani, az egész estés élőzenét pedig Gáspár Károly jazz zongorista fogja megadni. S végül, de nem utolsó sorban, az utolsó borszerda, aminek a témája gyöngyfehér és ében fekete, az abszolút kontrasztra és a klasszikus, letisztult eleganciára épül. Nagyon sok izgalmas titkot, monokróm tökéletességet, a poharakban pedig gyöngyfehér buborékokkal készülünk a látogatóknak. Ezen az eseményen a Pannonhalmi Apátsági Pincészet garantálja a finom borokat, a Dolce Vita kiállításban Halász Rita tart egy tárlatvezetést, de emellett egyébként a fotográfia is fókuszba kerül, többek között Tombor Zoltán fotóművész, valamint Bellák Gábor művészettörténész közös tárlatvezetésén. Gábor tart egy előadást Fekete-fehér címmel is, és mindemellett az egész estének a központi tematikája az ennek a kettő színnek a kontrasztja lesz.
1: Hogyan érdemes a borszerdákat látogatni? Elejétől végéig egy programot, vagy érdemes akár szemezgetni is, esetleg érdemes minden héten visszajönni? Mi a tapasztalat?
0: Mi nagyon örülünk, hogyha visszajönnek a látogatók több alkalomra is. Erre van két vagy három alkalmas bérlekonstrukcióra is lehetőség, de természetesen mindenkinek a saját kedve szerint este 6 és 10 óra között azt és akkor látogatják, amit csak szeretnének. Nagyon sokféle programmal készülünk, mind az időszaki kiállításainkban, mind az állandó tárlatainkban. Ha csak a zenei program érdekli őket, ha csak a finom borok érdeklik őket, ha kifejezetten a képzőművészet, vagy adott esetben az irodalom, én azt hiszem, hogy mindenki meg fogja találni a neki tetsző programot, itt én is várunk szeretettel mindenkit.
1: Vannak ilyen törzslátogatók, akik mindig itt szoktak lenni?
0: Igen, ez egy 15 éves programsorozat, és ez alatt a 15 év alatt évről évre látjuk azokat a látogatókat,

0: hallgatókat, akik mindig visszatérnek hozzánk. Ez nagyon megtisztelő és örömteli, de természetesen ugyanúgy várjuk az új érdeklődőket is, ahogyan a régieket.
1: Van valami olyan újszerű, exkluzív program, ami az idén jött be a kínálatba?
0: A különböző társművészetek összekapcsolása idén egy újdonság, így például az első eseményen Juhász Anna irodalmár, Fekete Giorgio énekes és Olasz Renátó színművész közös kerekasztal beszélgetése szerintem egy nagyon izgalmas programnak ígérkezik, de ugyanígy a július 8-i alkalmon is fókuszba kerül az olasz életérzés különböző nézőpontokon keresztül. Igyekszünk mindig más és más társművészetek képviselőit megszólítani, hogy az ő szubjektív szemvegükön keresztül is megismeressék az érdeklődők az adott tematikát, ne csak klasszikus művészet történeti szempontból. Én bízom benne, hogy idén is egy nagyon színes és izgalmas programsorozat fog kerekedni a borszerdákból.
2: Júliusban tehát minden szerdán borszerda a Magyar Nemzeti Galériában.

A mai Súgójukban ellátogattunk még a Csendkirály kiállítására. Megnéztük a fotóművészeti szalont a műcsarnokban, beszélgetést hallottunk az Öltöny című színházi előadásról, és belelapoztunk Turóczi Gergely legújabb rejtőkönyvébe. Töltekezzenek önök is a nyáron is virágzó kultúrával!

0: tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
1: Hozé Kura és Szamosi Szabolcs az Orgonapont sorozatban augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most. Filharmonia.hu.
2: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a Müpában hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra.
3: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban Emmanuel Pály fuvolázik. Először hallgassuk Georg Philipp Telemann G-dur fuvola versenyét. Közreműködnek a berlini barokk szólisták. A felvétel Berlinben, a Német Rádió 10-es stúdiójában készült, 2002. júniusában.

Georg Philipp Telemann G-dur fuvola versenyét hallottuk. Előadta Emmanuel Pahu, közreműködtek a berlini barokk szólisták. Most hallgassuk Wolfgang Amadeus Mozart A-dur fuvola négyesét. Köhű jegyzékszáma 298. Emmanuel Pahu játszik fuvolán, Christoph Poppen hegedűn, Harjolf Schlichtig brácsán, Jean-Guyan Keiras cellón. A felvétel Londonban a Lyndhurst Roadon készült 1999. májusában.

Wolfgang Amadeus Mozart, Ádor fuvola négyesét hallottuk. Köhjegyzék száma 298. Előadta Emmanuel Pahu fuvolán, Christoph Poppen hegedűn, Harjolf Schlichtig brácsán, Jean-Guyan Keyras cellón. Összeállításunkat Claude Debussy művével folytatjuk. Édur arabesk. Továbbra is Emmanuel Pahu játszik fuvolán, közreműködik Anraku Mariko hárfán. A felvétel New Yorkban az Amerikai Művészeti és Irodalmi Akadémián készült 2003. februárjában.

Claude Debussy művét hallottuk, Édur Arabesk. Előadta Emmanuel Pahu fuvolán, André Kumarikó hárfán. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Emmanuel Pahu fuvolázik. Következik Darius Milhaud szonatinája, opusz 76. Emmanuel Pahu játszik fuvolán, Éric Lesage zongorán. A felvétel Londonban, a Szent Mihály templomban készült, 1997. februárjában.

Darius Milhaud opusz 76-os szonatináját hallottuk. Előadta Emmanuel Pahu fuvolán, Éric Lesage zongorán. Most hallgassuk Jacques Ibert darabját szóló fuvolára. Emmanuel Pahu játsza. A felvétel Zürichben, a Tonhalle nagytermében készült 2002. októberében.

Elhangzott Jacques Ibert darab szórófuvolára. Emmanuel Pahu fuvolázott. Következik Florence Schmidt opusz 85-ös trió szonatinája. Előadják a Les Vents Français tagjai. Emmanuel Pahu fuvolán, Paul Meyer klarinéton, Éric Lesage zongorán. A felvétel Vichyben, az Operaházban készült 2001. októberében.

Florian Schmidt opusz 85-ös trió szonátáját hallottuk. Előadták a Les Vents Français tagjai, Emmanuel Pahu, fuvolán, Paul Meyer, klarinéton, Éric Lesage zongorán. Összeállításunk végén hallgassuk Cécile Chaminade D-dur koncertinóját, opusz 107. A szólista Emmanuel Pahu, közreműködik a Párizsi Kamarazenekar, vezényel François Lelő. A felvétel Párizsban, a Filharmóniában készült 2020. novemberében.

0: Cécile Chaminade opus 107-es D-dur koncertinóját hallottuk. Előadta Emmanuel Pahu, közreműködött a Párizsi Kamarazenekar, vezényelt François Lelő. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája című műsorunkban Emmanuel Pahu játszott fuvolán. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást és jó hétvégét kívánok Önöknek. Bolla Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. A lemezelő következő adásában az áprilisban elhunyt Cigány Györgyre emlékezünk, felidézve kedves személyiségét.
2: Ferencsik mindig mondta, hogy amikor megy Balatonfüredre az autóba, bekapcsolja, mert borzasztóan izgatta őt, hogy mit fognak felelni a játékosok, és volt olyan egész egyszerű parasztember, aki azt mondta, hogy úgy aratott, hogy a hátán volt a táskarádió, és hallgatta a kinyermet.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban.
3: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
4: Érdekességekkel.
5: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
4: Ismeretszerzéssel.
6: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
4: És sok-sok kulturális értékkel.
7: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
4: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
8: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián vagyok. Európa szerte tombol a hőség. Itthon harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. Az egészségügyi miniszter arra hívja fel a szabadtéri tömegrendezvényekre készülők figyelmét, hogy a hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent. A forróság miatt vízkorlátozást vezettek be több Pest vármegyei településen. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tette le a tiszti esküt ma. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásával kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán, azzal kapcsolatban, hogy tegnap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik. A miniszter emlékeztetett, hogy a beruházás már majdnem elkészült, a tehervonatok már használják a pályát, de a vonat befolyásoló rendszert még jelenleg is tesztelik. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az új dörögdi gyakorló téren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszin Szendi Romulus szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszíti. Meg kell állapítani, hogy a balesetben van-e katonai, szakmai felelősség, és van-e politikai felelősség, fogalmazott a miniszter. Hozzátette, a vizsgálat eredményét nyilvánosságra hozzák majd. Zenei nyári akadémiát rendez a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti kara. A hétfőn kezdődő programban fiatal zeneművészek, zenei szakgimnáziumi növendékek, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint pályakezdő zenetanárok számára szerveznek hangszeres mesterkurzusokat. Ezek mellett tematikus előadások és koncertek szerepelnek a rendezvény sorozatban. A hangversenyek többsége a nagyközönség számára is nyitott és ingyenesen látogatható. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Károkról ezúttal egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett ikerföldrengés is érte, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-es erősségű volt. Azóta számtalan kisebb utórengést mértek. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek legalább 920 áldozata van, de félő, hogy számuk elérheti akár a 10 000-et is. Az eltűntek száma meghaladja az 50 000-et. Országszerte süt a nap, elvétve van néhol néhány gomoly felhő, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 34 és 39, késő este 22 és 30 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
10: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

Az Ollókezű Edward című filmből szólt rövid kísérőzene köszönti a hallgatót a mai adás kezdetén a szerkesztő Fellegi Lénárt. Köztudott, hogy Danny Elfman zeneszerző és Tim Burton rendező jó barátok, és igen jól megértik egymást. Közös filmjeik listába gyűjtése nem a mai színejava tárgya, de egy igen fontos, mindkettejük számára kedvelt együttműködésük az Ollókezű Edward zenei anyagának bemutatása előtt bevezetőként néhány tény. A Batman című film volt, amivel Tim Burton különcből A-kategóriás rendezővé lépett elő. A hatalmas siker után szabad kezet kapott, ő pedig ahelyett, hogy egy újabb nagy költségvetésű projekten törte volna a fejét, tudta, hogy egy személyes hangvételű filmet akar csinálni, egy gyerekkori rajzának újraértelmezését akarja elkészíteni. Ez volt az aktuális filmünk, az Ollókezű Edward. Danny Elfman szkórja pedig nem csupán stílusteremtő lett, de rengeteg új rajongót szerzett a műfajnak. Pedig a zeneszerző első nagy költségvetésű mozija volt, ráadásul nem is volt egyértelmű bizalom az irányában a producerek részéről. John Williams-et szerették volna a zeneszerzőnek, de a rendező kiállt mellette. Nekünk nem kell megbeszélnünk, hogy milyen legyen a zene, és nem kell gondolkodni, hogy mi a jó mindkettőnknek, hiszen hasonlóak vagyunk. Ez egy nagyon szerencsés kapcsolat. Nyilatkozta együttműködésükről a direktor.

Tim Burton az ollókezű Edward esetében az írói, a produceri és a rendezői feladatot is magára vállalta, és ez a teljes kontroll meghozta az eredményét, hiszen a különleges látásmód, amivel rendelkezik, anyagi és kritikai sikert hozott számára. A film a kis költségvetés ellenére Burton egész további karrierjét meghatározta, hiszen a címszerepre kiválasztott színész végül egyik legjobb barátja, és későbbi filmjeinek szinte elengedhetetlen szereplője lett. Egy interjúban így nyilatkozott Johnny Deppről. Egy tini bálvány volt, azonban amikor leültem vele beszélgetni, rájöttem, hogy csak az emberek akarják őt annak látni, és ez csupán egy állarc, mivel ő teljesen más. Pontosan olyan volt, mint Edward. Tele voltak vele a tini lapok, de ő egy mélyebb, érzelmesebb ember volt ennél. Saját magát teljesen másként látta, mint amilyennek őt a nyilvánosság megismerte. Az ilyen embereket pedig egyfajta szomorúság tölti el, így nagyon könnyen tudott azonosulni a szereppel, alig kellett vele erről beszélni.

Danny Elfman zeneszerző, bár eleinte nem volt biztos benne, hogy megfelelő szkórt írte, később azt nyilatkozta, hogy az Ollókezű Edward történetéhez írt munkája az egyik legszemélyesebb alkotása, operai megközelítés, így a zene a történetmesélés része. Gyakorlatilag önmagában is képes elmondani a sztorit. Tim Burton rendező fejében egyébként kezdetben az is megfordult, hogy konkrétan musicalként viszi filmre a történetet, így érthető, hogy lett belőle balett átirat is. 79 fős volt a zenekar, egy kastélyban rögzítették a hanganyagot, de használtak a filmben három Tom Jones dalt is, így az It's Not Unusual, a Delilah és a With These Hands is hallható a filmben, de a mai színe javában csak Danny Elfman muzsikáira szorítkoztam.

az Ollókezű Edward, Tim Burton rendező és Danny Elfman zeneszerző negyedik együttműködése volt. Később munkakapcsolatukról és hosszú együttműködésükről a zeneszerző a következőket nyilatkozta. Minél tovább dolgozol valakivel, annál fontosabb az, hogy úgy érezd, nem csak ugyanazt csinálod. A közös munka tele van csapdákkal, de azt gondolom, hogy nekem és Timnek is fontos, hogy megpróbáljunk mindig valami mást, annak ellenére, hogy rendre hasonló dolgokat csinálunk.

0: Így ért véget a mai Színejava, a legjobb filmzenéket bemutató műsorunk. Az 1990-ben Tim Burton rendezésében bemutatott Johnny Depp és Winona Ryder főszereplésével készült filmhez Danny Elfman írta a kísérő zenéket. Ma Fellegi Lénárd válogatásában hallhatták munkáit. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, további jó rádiózást kívánok!
1: A 2024. június 15-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: A szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszöntöm Önöket a Bartók Rádió mikrofonjánál, Madarás Zsolt. A Győri Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Rajna Martin. Bartók és Dvorzsák egy-egy műve hangzik el, a felvétel a Győri Richter teremben 2026. február 20-án készült. Elsőként hallgassák meg Bartók Béla Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára című művét.

Elhangzott Bartók Béla zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára. A Győri Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Rajna Martin. Most hangozzék föl Antonin Dvorák 7. szimfóniája, opusz 70.

0: Antonin Dvorák 7. szimfóniáját hallották. A Győri Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Rajna Martin. A felvétel a Győri Richter teremben 2026. február 20-án készült. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Komlós András, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. A rádió hangversenyek adásában a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Két nagyszerű művészre emlékezünk, a tavaly elhunyt Rados Ferenc zongoristára és az 5 éve elhunyt Bolberitz Tamás karmesterre egy 1971-es archív felvétellel. Brahms és Stravinsky művei a Magyar Rádió 6-os stúdiójából. Ma 17 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket, a szerkesztő Ottmár Dávid. Az Észak-Német Rádió ének együttesének és az Elfilharmoni zenekarának hangversenyét közvetítjük Hamburgból egy 2026. február 4-i felvételről. Vezényel Alan Gilbert. Hans Werner Henze, Orpheus a drótkerítés mögött. A tételek Milyen volt a pokol, A megjegyzendő pont, Ti, akik túléltétek, Megváltozott, Orpheus. Előadja az Észak-Német Rádió ének együttese.

Az Észak-Német Rádió énekegyüttesének előadásában Hans Werner Henze művét hallották, Orpheus a drótkerítés mögött. Az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekara most Beethoven harmadik Eroica szimfóniáját szólaltatja meg, a karmester Alain Gilbert.

0: Beethoven harmadik Eroika szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, az Észak-Német Rádió énekegyüttesének és Elfilharmoni zenekarának hangversenyét közvetítettük. Vezényelt Alan Gilbert. A felvétel Hamburgban az Elfilharmoniban készült 2026. február 4-én. Ezzel a szerkesztők Várgedő Anna és Ottmár Dávid és hangmérnök kollégám Molnár Rende nevében is megköszönöm figyelmüket. További kellemes rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este Georg Friedrich Händel egyik legsikeresebb barokk operáját, a Julius Cézár Egyiptomban hallgathatják meg. A főbb szerepeket Sabine de Viel, Jakub József Orlinski és Yuri Minenko énekli. Az Il Pomodoro együttest Francesco Corti irányítja. A február 8-ai előadás felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Vasárnap esti jazz műsorunkban Gilberto Gil és családja zenél. A 84. születésnapját ünneplő Grammy-díjas brazil énekes, gitáros és dalszövegíró 2003 és 2008 között Brazília kulturális minisztere is volt. Dalaiban keveredik a bossa nova, a samba és a jazz. Ebu Jazz. Gilberto Gil és családjának 2023-ban rögzített koncertje a Marseille Jazz Fesztiválról. Vasárnap 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Megszűnt az MTVA és a Duna média szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása. A ma hatályba lépett média törvénymódosítás alapján közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a média tanács tagjait pedig az országgyűlés jelöli ki. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra figyelmeztet az Meteorológiai Világszervezet, írta a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László arra hívta fel a figyelmet, hogy a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A miniszter azt kérte, hogy mindenki tartsa be a vízkorlátozást és a tűzgyújtási tilalmat, és fokozottan figyeljen az idősekre, a házi állatokra és a vadon élő állatokra is. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tette le a tiszti esküt. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy tegnap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik. Szerdától Magyarországon is érvényesek az uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. Zenei nyári akadémiát rendez a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti kara. A hétfőn kezdődő programban fiatal zeneművészek, zenei szakgimnáziumi növendékek, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint pályakezdő zenetanárok számára szerveznek hangszeres mesterkurzusokat. Ezek mellett tematikus előadások és koncertek is lesznek, a hangversenyek többsége ingyenesen látogatható. Napos idő várható, kevés komoly felhővel. Holnap egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Éjszaka 15-21, holnap napközben 35-40 fok várható. A pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
4: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
5: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Leleux, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alef Csina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Kvartett. Egy zenemű, több előadás. A házigazda Szejdl Dénes.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Bicó Fruzsina és a hangmérnök Perkel János nevében is Szerű Lénest hallják. És köszöntöm itt a stúdióban a vendégeinket, elsőként Nagy Bernadettet, énekművészt. Szia Betty!
1: Szia Lénes, sziasztok!
0: Belovics Gábor jezsuita szerzetest. Szia Gábor!
2: Sziasztok!
0: És Kaposi Bruno orgonaművészt. Bruno, köszi, hogy te is eljöttél.
3: Szervusztok!
0: Nagyon örülök, hogy így együtt vagyunk, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Meséltek egy kicsit arról, hogy hogyan köt összetiteket ez a darab?
2: Mi elkezdtük mondani az imént, hogy én amikor először hallottam ezt a darabot, az a mi templomunkban volt, a Jézus Szíve templomban. Közben itt az emlékezésünkkel problémák voltak, de valóban így volt, mert még fotó is van róla.
3: Melyik évben történt?
2: A koronavírus alatt egy üres templomban, egy közvetített vasárnap esti szentmisén.
3: Méghozzá Nagybőjt idején a Fekete Vasárnap elnevezésre hallgató, tényleg a Nagybőjtnek is a legbőjtebbik, legsötétebbik időszaka volt, ami egybeesett abban az évben Johann Sebastian Bach születésnapjával. És ezen gondolkodtunk Gáborral, hogy mi lenne az a közös metszet, amit kis apparátussal el tudunk adni Bach életművéből, mégis valahogy nagyon kifejezi azt, ami a Nagybőjt, ami a várakozás, ami a sötétség, ugyanakkor a feltámadás fénye, stb. És akkor ebből a gondolatkörből született meg az ötlet, hogy Bachnak ezt a különleges szóló hangra írt kantátáját adjuk elő, és hát nagy örömünkre Nagy Bernadett Betty csatlakozott hozzánk, aki ezt egészen hátborzongatóan, szép módon adta ott elő. Ez különleges idő volt, Covid, nem vagyunk sokan
2: üres
3: a templomban,
2: templom.
3: Üres templom, Gábor vezette a liturgiát lent, mi a karzaton szintén nem is tudom, maszkba mentünk föl, ott távolságot tartva egymástól, de maximális átérzéssel muzsikáltuk Bachnak ezt a gyönyörű zenét.
1: Ez annyira sötét időkben volt ez az előadás, hogy én az előadásra magára nem is emlékeztem, amíg fel nem hívtátok a figyelmemet rá, hanem most, ahogy elmondtad a körülményeket, tehát a körülményekre abszolút emlékszem, de magára a zenére nem, ami nagyon furcsa az én esetemben, hogy Bachra nem emlékszem.
0: Ugye Johann Sebastian Bach 82. kantátájáról van szó, erről fogunk beszélgetni. Különböző előadásokat fogunk majd összehasonlítani, és témákról fogunk majd beszélgetni, ami eszünkbe jut, ami kapcsolódik ehhez a darabhoz. Elsőként arra kérlek titeket, hogy még egy mondatban, mielőtt elkezdjük meghallgatni a felvételeket, meséljetek kicsit arról, hogy milyen szempontokat hoztatok, honnan közelítve hallgattátok meg ezeket a felvételeket. Most elsőként Gábor, hozzád fordulok, mert talán a hallgatók azt is kérdezhetnék, hogy mit keres egy zenei műsorban egy jezsuita szerzetes?
2: Kérdezzék is csak nyugodtan, én is kérdezem. Én ennek kapcsán, hogy én emlékeztem viszont erre a közös liturgiára, azóta már hallgattam többször ezt, de most, hogy tudatosan hallgattam végig, és a szövegre figyeltem, kiderült, hogy ez tulajdonképpen egyáltalán nem nagybőti téma. Nyilván illik oda is, mert szó van benne az elmúlásról, meg a halálról, meg ilyesmi, de hogy ez egy szuper időszak most, mert hogy ez tulajdonképpen úgynevezett gyertyaszentelő boldogasszonyra íródott, vagy van ennek legalább 8 neve, és én a szöveghez tudtam így elsősorban kapcsolódni, mert hogy ez a bizonyos, nem tudom ez mit mond egyébként a hallgatóknak, szóval ez annak az ünnep, amikor lejár a 40 napi tisztulás egy zsidó asszonynak a szülés után, és elviszi a gyermekét bemutatni a templomban, és a megfelelő áldozatot bemutatja a pap, ennek a teljesítése. És ott van egy találkozás egy Simeon nevű ag emberrel, aki kezébe veszi ezt a gyermeket, és tulajdonképpen ez szimbolikusan, teológiailag azt jelképezi, hogy a megváltót felismeri a választott nép. És ez annyira fontossá válik ennek az embernek, hogy azt mondja, hogy én most már tulajdonképpen meghalhatok. Ezért a pillanatra vártam egész életemben, hogy a világtörténelem, üdvösségtörténelmi szempontból erre várt, és felismeri a választott nép, és innentől tulajdonképpen minden megtörtént. És így ebből a szempontból egész más volt hallgatni, mert ezt én sem tudtam így. Úgyhogy így mosolyogtam is, mert egyébként ez a nap meg a megszentett életnek a világnapja a katolikus egyházban, hogy ez a találkozás valahogy arra is mutat, hogy egy szerzetes valami hasonlót él áll a Jézussal való találkozás, vagy tulajdonképpen itt a lényeget megtaláltam. Úgyhogy ez egy ilyen nagy csomag nekem most, ahogy kapcsolódom ehhez.
0: Na hát ez a válasz arra, hogy miért hívtunk meg téged ebbe a műsorba, mert nekem az a tapasztalatom, hogy amikor zenészek összejönnek, tök mindegy, hogy ez egy rádióműsor, vagy egy esti sörözés, vagy egy próba szünete, akkor elindul egy nagyon jó dolog egyébként a szakmázás. Az, hogy ki hogyan találja meg magát az adott darabban, hogy ki hogyan viszonyul a darabhoz, hogy ki hogyan érzi magát szakmailag. És amikor elindul ez a kör, akkor elkezdünk néha eltávolodni a földtől, és szerintem egy ilyen rádióműsornak nagyon fontos, hogy két lábbal a földön álljon, úgyhogy Gábor, te jobban vagy az égiekkel, segíts nekünk a földön maradni, és akkor fordulok ezzel a felütéssel Bettihez. Te hogyan készültél, milyen szempontokat tartottál szem előtt a hallgatás során?
1: Ezt jó, hogy mondtad ezt a szakmázást, mert tulajdonképpen néhány felvétel meghallgatása után arra jöttem rá, hogy engem alapvetően ezeken a szakmai szempontokon túl, meg a technikai lebonyolításon túl, meg a, nem tudom, a zenei eszközök megvalósításán túl, valahogy mégiscsak egy ilyen amatőr füllel hallgatom a zenét, mert azok a felvételek fognak meg, vagy azok az előadások tetszenek, ahol azt érzem, hogy egyszerűen, mint egy villámcsapás, az énekes hangja, vagy a, nem tudom, az oboista hangja, vagy a zenekar gomolygása egyszerűen magához húz, ilyen varázslatszerűen. Tulajdonképpen én úgy hallgatom ezt a művet, nem zenészként hallgatom, hál' Istennek, hanem lehet, hogy emberként.
0: Ez egyébként szerintem egy kiváltság, mert zenészként nagyon nehéz nem zenészként hallgatni. Mit gondolsz erről, Bruno?
3: Teljesen egyetértek. Én ezt úgy éltem meg, amikor a felvételeket hallgattam, hogy zenészként milyen ritkán csináljuk azt, hogy leülünk, és igazán hosszan zenét hallgatunk. Ez egy kiváltságos dolog. Igazából zenészként játszunk zenét, fogyasztjuk a zenét, értelmezzük, elemezzük, de mindig valahogy csináljuk a zenéhez való viszonyulást. És most meg tudok, hogy ez nekem egy nagy ajándék volt, hogy leültem, és órákon át hallgattam egy műnek a különböző felvételeit, és ez a típusú tevékenység, hiába zenét fogyasztok napi szinten, professzionális módon csinálom, készülök, felvételek, stb. De hogy ez az én zenehallgatásomra is nagy hatással volt. Úgyhogy ilyen módon alá tudom nagyon is támasztani azt, amit Betty mondott.
0: Én mindig azt mondom, hogy ez egy játék. Különböző felvételeket összehasonlítunk, megnézzük, hogy ki mit gondol a különböző interpretációkról. Úgyhogy azt mondom most, játékmesterként, műsorvezetőként, hogy kezdődjön a játék. A darab elejét fogjuk meghallgatni két előadásban. Elsőként jön a Münchener Bach Orchester felvétele, Karl Richter a karmester, Dietrich Fischer Dieskau énekel. Az énekből csak keveset fogunk hallani, itt most a bevezetőre koncentrálunk.

És azért, hogy megfelelően össze tudjuk hasonlítani, és ne menjen ki a fülünkből ez a hangzás, következzen most Hanna Blazsikova és a Les Musiciens de Saint-Julien előadása.

0: Épp hogy elkezdett énekelni Hanna Blazsikova, már is lekevertük, hiszen nagyon sok mindenről kell beszélni. Szokott az kritika lenni itt a kvártetben, hogy nagyon hasonló felvételeket próbálunk összehasonlítani, és nem mindig lehet hallani a különbséget. Hát hogyha van nagy különbség, akkor az férfi és nő között van talán, és rengeteg mindenről kell itt beszélni. Eleve az egyik felvételnél oboa volt a szólista a bevezetőben, itt fuvolista volt. Az egyiken egy férfi éneket hallottunk, itt egy női éneket hallottunk, és hát az egész zenei fölfogás is ordított a különbségtől. Mit gondoltak erről a két felvételről? Egyetértetek velem elsőként abban, hogy talán az elküldött felvételek közül ez a két véglet?
1: Mindenképpen én teljességgel egyetértek. Szerintem időben is ez a két extremitás, tehát a Carl Richter és Dietrich Fischer Dischau által fémjelzett első felvétel, az a legkorábbi, ha jól tudom, 50-es évek, vagy valahogy így, és a Blazsikovával pedig ez az egyik legújabb, és megközelítés vagy felfogás szempontjából is Richterig felvétel, ez az old school, 20. század elejé, tulajdonképpen romantikus, vibrátós, sokvonós felfogás az, ami az első felvételen a nagyon lassú tempóban, operás hangadással érvényesült. Nyilván nagyon szeretem Dietrich Fischer-Dieskaut, de valahogy sokkal inkább a Schubert dalok előadása van így elsősorban vele kapcsolatban nekem, meg nem pedig Bach éneklés. A második felvétel pedig ez mindenben szinte kontraszt, egy gyorsabb tempó, pizzicato bőgő, lant continuo, a női énekesnek az egész a hangképzés, ez sokkal inkább a régi zenei előadásmódhoz manapság adekvátnak tartott módon szólal meg.
0: Egy vérbeli zenész véleményt hallottunk, és akkor fordulok hozzátok, mert állítólag ti mind a ketten azt mondtátok, hogy más füllel hallgatjátok a zenét, akkor ezt most verbalizáljuk. Betty?
2: Én azért örültem a Richter féle felvételnek, mert ott tényleg egy kornak a zenei ízlését lehet megismerni.
1: Betty, ez neked mennyire tetszik ez a Richter felvétel? Lehet ilyet kérdezni?
2: Nagyon érdekes, mert azt gondoltam, hogy Dischau nagyon közel hoz engem majd a szöveghez, mert ő és a Schubert előadásai azok legendásak, de valahogy mégis érzek egy távolságtartást benne.
0: Miben jelenik meg ez a távolságtartás?
2: Valahogy nem érzem azt, hogy ő ezt mélységesen átéli, vagy átérzi. Számomra nem tudja éreztetni azt, amit ez a szöveg mond.
1: Én szerintem ebbe gátolja a lassú tempó. Én azt érzem, hogy amikor elérkezünk ahhoz a részhez, hogy fro-ho-ho-ho-ho-ho, hiába a diszka nagyon jól érti a szöveget, és tudja, hogy mit énekel, de egyszerűen ebbe a tempóba ez a koloratúra, ez a gyors hangos, ez nem tud működni.
0: Gábor, mit gondolsz, hogyha már a szövegről van szó?
3: Ezt hallgattam meg először, mindegyikhez írtam egy szót. És majd milyen megmondom azt is, hogy hallgattam meg őket, de ehhez tényleg azt hittem, hogy ez nekem nagyon lassú. És idefele jövet hallgattam meg azt, amit a Bruno küldött talán, ezt a Blazsikovás felvételt, és én végig mosolyogtam a metrón. De most is elindul ez az ilyen, nem is tudom, hogy kell ezt mondani, igen, egy ilyen, egy élő valami, miközben itt a halálról lesz szó, és hogy így megható, meg szép téma, és hogy meghallom ezt női hangot, és egyszerűen így megsimogatja a lelkem.
2: Nekem ezt az érzést, ez a fuvola hozza el. Tehát valahogy nekem a fuvola a híd a földi lét és a menny között.
3: Hogy ez már ezt bevezeti.
2: Igen, igen.
3: Nagyon érdekes, hogy mennyire tetszik nekem, hogyha ilyen gyönyörű, szép, vibrátómentesen tud hosszan énekelni egy hang. Annyira szakrális lesz tőle, nem tudom, hogy ezt lehet-e így mondani.
2: Nagyon tiszta.
3: Igen, annyira
1: átrényegű.
3: Egyébként amikor te itt voltál nálunk, akkor is ez érintett meg nagyon, hogy ja Istenem, ez minthogyha ez nem is előadás lenne, ha lehet ezt így mondani. Na majd ezt mindegyik mondatom végére nem mondom hozzá, jó?
1: És szerintem az is hallható, vagy tapintható, és a mai korunkban talán elvárt különbség is, hogy nem is fuvola, hanem traveszlőte. Tehát kifejezetten a hangszerek is olyanok, hogy nincs belőlük olyan sok, mint az első felvétel, és sokkal kevesebb szól, sokkal közvetlenebb a bemikrofonozás, és egész biztos, hogy más minőségű. Tehát valahogy sokkal a mai kornak a közvetlenségét hozza. Én nem értek a felvételtechnikához, de biztos vagyok benne, hogy az 50-es évek felvétele az tényleg egy kicsit ilyen, ez amit a Betty mondott, közvetlenség. Tehát egyszerűen érezzük, hogy a most, ez a Blazsikova néhány éves felvétele, az szinte itt játszanak a teremben, velünk vannak, rezdülünk a húrral együtt. És ebben minden benne van, tényleg az, amit most már megengedünk, a szakrális és a Bach zenét is megengedjük, hogy érzelmesen adjuk elő. Ott erről más felfogás volt, és szerintem ez a hangszer választás és az előadói attitűdön mind egyaránt érezhető. Az biztos, hogy ennek az old school Bach előadásnak volt egy ilyen Bach az objektív, objektívek vagyunk. Egy lépést hátra lépünk az egyház zenébe. Ez a Blazsikovánál nincsen, hanem az egész zenekar és az énekes becsukják a szemüket, és beleadnak apai tanyait.
3: Sőt, ez pont ez videóval volt ez a felvétel, és ott áll, leeresztett kézzel, fejből és fejből énekel.
0: És nagyon jó, hogy behoztad ezt a videótémát, mert nagyon sok videós felvételt lehet látni ebből a darabból, és engem nagyon érdekelt az, hogy ki hol veszi föl. És szerintem szimbolikus az, hogy hát, hogyha valami templomba íródott, akkor az a kantátának a műfaja. És hogy ők nem egy templomban veszik ezt föl, hanem egy ilyen hipster raktárépületben. Hogy van ennek szerintem egyfajta szimbolikája, hogy lehet, hogy oda íródott, de ez működik máshol, mert hogy nem tudom, mondjuk azért, mert Bach örök érvényű, és akkor legyünk pozitívak. Ugyanakkor hány olyan világi művet látunk, amit mondjuk egy trombitás, meg egy orgonaművész azt mondja, hogy hát ez pedig működhet a templomba, mert hogy szerintem 2025-ben már van átjárás, nem?
1: Mindenképpen.
2: Azt se felejtsük el, hogy ez az egyetlen felvétel volt a felvételek között szerintem, ami modern hangszeren, tehát hogy modern oboán fújja az oboista. Egészen más hangja van, tehát más felhangokat hallasz, más a hangszín. Egyszerűen más, hogy tudsz rajta játszani, és szerintem ez nagyon sokat hozzátesz egy felvételhez, hogy milyen hangszer áll rendelkezésre.
1: Érdekes, hogy a számos felvétel közül, amit kiválogattál, Dénes, ez is még egy, az Orosz Nemzeti Zenekaré volt az, ami eredeti magasságban, tehát C-mollban nem 4-15, hanem 4-40, ezt így szoktuk mondani, lett felvéve, és ehhez a hangszerválasztás is ehhez társult, tehát ezen kívül egyetlen egy másik felvétel volt, ahol modern oboa szólt. Egyébként nekem ott sokkal jobban tetszett az oboa szóló. Viszont, ezt hadd tegyem hozzá, mert kikutattam, hogy az ott szólistaként közreműködő énekes, ő egyébként Dietrich Fischer Dieskau-nak a tanítványa volt. És ez több férfi énekesnél is, ugye Dieskau egy nagyon-nagyon befolyásos nagy tanár, művész egyéniség volt, és több férfi énekes a felvételek közül, több helyen olvastam, hogy ők Dietrich Fischer Dieskau-nak a tanítványai.
0: Menjünk tovább a zenehallgatással, ugyanis Bruno, te hozták részletet itt az első tételből, az első áriából. Na, mire figyeljünk itt, Bruno, mit szerettél volna a hallgatók és a kedves vendégek elé tárni?
1: De számomra lenyűgöző az, ahogy ebben az egyébként tényleg lassabb tempóban, hiszen abban talán egyetértünk, hogy ennek az árjának, első árjának nem tesz jót a túl gyors tempó, ahogy ebben is ilyen mozgékony, ilyen koloratúra szerűen énekli ezt a fro-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Betty, ezt talán tetsz a legjobban megmondani, hogy ez milyen technika kell. Én azt érzem, hogy Dietrich Fischer Dieskau ének hangjának és vócsénak minden tisztelet, de azt abba a tempóba, azzal a hangképzéssel számomra nem hiteles. Ebből lesz egy ilyen fro-ho-ho-ho, itt meg egyszer ropogós, itt érzem, itt megjelenít ilyen Freude szónak a tényleg a jelentését az előadásmód.
0: Hallgassuk Peter Harvey előadását, az angol barokk szólisták játszanak John Eliot Gardiner vezénnyel.

0: Érezted ezt a ropogóságot, Betty?
1: Abszolút, teljes mértékben. De az jutott eszembe erről, van egy felvétel, amit az Orosz Nemzeti Zenekar játszik, Stefan Genz énekel. Ez az egyetlen felvétel, ahol azt éreztem, hogy a Freude szó, tehát az örömöt, azt szinte félelemmel énekli, mintha nem is akarná elhinni, hogy ez neki jár. Ez nagyon érdekes volt nekem.
0: Hallgassuk most akkor ezt a részletet. Stefan Genz és az Orosz Nemzeti Zenekar előadását halljuk.

0: Számomra ez olyan, mintha nem akarná sem megengedni, sem elhinni magának az örömöt. Gyönyörű, megható pillanat számomra ez.
1: Az nagyon érdekes, hogy azt az örömöt, ami ebben a szövegben arról szól, hogy ugyan itt van ez az öröm a találkozásban, hogy elég, még megvan mindenem, de ez a szövegben úgy megy tovább, hogy ez azt jelenti, hogy én most meg fogok halni. Szóval, hogy felismertem, amire egész életemben vártam, és ezzel kész a küldetés. És lehet, hogy valahol ez benne van, nem?
0: Biztos vagyok benne, hogy ezért énekli így. Én nála érzem a leginkább, hogy ez neki nagyon személyes üzenetet hordoz, ez a szöveg és ez a zene.
2: Nekem nagy problémáim vannak ezzel a felvétellel. Valószínűleg részben azért is, mert Stefan Dietrich Fischer-Dieskau-nak a tanítványa volt, tanult nála. Én azt érzem, hogy elég sok mindenben a tempó tekintetében, stb. Egy kicsit koppintás a csúnya szóval a Karl Richter-féle felvételnek. Ugyanakkor számomra például az oboista, akit játszik modern oboán, annyira gyönyörűen játszik, hogy ebben hadd emeljem ki az énekes szólista mellett az oboistát is, csak számomra egyszerűen a régi zenei megközelítés ide vagy oda, de egész elképesztően gyönyörűen játszik.
3: Gábor, amikor egy ilyen darab fölcsendül egy szentmise keretén belül, mennyire érzed magad koncerten, mennyire érzed magad szentmisén, hogyan lehet összpontosítani arra, amit egyébként szoktál csinálni? Azért is kérdezem, mert azért nagyon nem megszokott, hogy ennyire szép zenék szólnak a szentmisén, még akkor sem, hogyha kiváló egyházzenei igazgatója van a ti templomotoknak.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és ez szerintem nagyon megoszlanak erről a vélemények, hogy való-e oda, nem való. Ez oda íródott, jó, nem egy katolikus szentmisére, de egy istentiszteletre, és szerintem pont ezek a kantáták, hát ez egy 20 perces időintervallum, amit én direkt megnéztem, mert megvan, vissza tudtam keresni a közvetítést, direkt megnéztem, hogy ezzel bőven belefértünk egy vasárnapi szentmisének az idejébe. Szokták mondani, hogy így nagyon vigyázni kell, mert a zene az nagyon elnyújtja a liturgiát. Én azt gondolom, hogy a liturgiát elsősorban a prédikáció tudja elnyújtani. Mi csináltunk már Mozart koronázási misét teli templommal, úgyhogy 58 perc alatt vége lett az egész szentmisének áldozással együtt. Én azt hiszem, hogyha figyelünk arra, hogy az arányok megmaradjanak, akkor nagyon sok minden beleilleszhető. Egy ilyen kantát abszolút beleilleszhető szerintem. Nem árt, hogyha egy kicsit előtte segítünk az embereknek, ezt nálunk Bruno szokta egy pár percben összefoglalni, hogy mire érdemes figyelni. Én jezsuitaként azt mondom, hogy ha ez egy meditatív dolog tud lenni, akkor nagyon is az, és azért nekünk most már hagyománya van ennek a mi templomunknak, hogy van egy olyan istentisztelet, amikor látjuk, hogy az emberek becsukják a szemüket, és itt most figyelünk, hallgatnak, egy zsoltár, ami mondjuk több ideig tart, mint a megszokott, és az hat, az emel. Szóval én azt gondolom, hogy többet tud adni néha, mint hogyha sokat dumálunk.
0: Én valahogy úgy képzelem, hogy egy ilyen előadás, egy liturgiában az valahogy közelebb visz a transzcendenshez, és az absztrakt mi volt amiatt sokkal könnyebb kapcsolódni a nem világival.
1: Bocsánat, egy nagyon egyszerű példa. Sok temetésre járok, és néha van olyan, hogy vannak zenészek a családban, akik a szóló hangszerükkel játszanak valamit, és elmondjuk az imádságokat, ott állunk a koporsónál, elmondjuk a prédikációt, felolvassuk az örömhírt, a könny akkor csordul ki, mikor megszólul a zene. Ez szerintem nagyon érdekes. Ott valami elementáris találkozás van, és mi lenne egy szent liturgiának a célja, hanem egy elementáris találkozás.
2: Ja, azt szerettem volna hozzátenni, hogy Bach idejében az Isten tiszteletben való részvétel, az arra ráfordított idő egész más dimenziókban mozgott, tehát tényleg több óráig eltartott egy vasárnapi Isten tisztelet, olyan hosszú ideig, amin nem is lehet tulajdonképpen ennyit végig koncentrálni. A korálokat olyan lassú tempóban, olyan sok verszakkal énekelték ma, ez teljesen elképzelhetetlen lenne.
1: És a nyugati világban.
2: Igen.
1: A keleti világban, ugye ez van.
2: Ez így igaz. Például a katolikus liturgiának a mai formája az, igyekszik például az időkeretben is alkalmazkodni a ma ember által fogyasztható időkeretnek, és ez tök izgalmas, ez a mi kísérletünk, amit a Gábor, én egyházzenei igazgatóként és organistaként, ő pedig a liturgia vezető papi személyként, most már évek óta viszünk, hogy annak ellenére, hogy ezek, például ezek a Bach zenék egészen más keretek közé íródtak, tök érdekes, hogy a mai modern viszonyokra kihegyezett és tulajdonképpen annak megfelelő összesűrített liturgia idő abba is helyet tud kapni, és nagyon szépen bele tud illeszkedni egy ilyen régi zene, és az emberek pedig, akikről azt gondolnánk, hogy alapvetően sietnek, vasárnap is dolguk van, az ebéd, a főzés, a pihenés, mindennek bele kell férnie, ezek az emberek olyan szívesen dőlnek hátra, és mondják azt, hogy akkor ezt egy órát, ezt most nem sietni fogom, hanem ebben hosszú percek vannak, amikor egy-egy ilyen hosszú hang, mint ebben az első áriában, azok által hagyjuk magunkat elvarázsolni, elemelni, elemelkedni és átlényegülni.
3: Zenészként mennyire tudtok átlényegülni? Azért kérdezem, mert ez nem csak spirituális kérdés, hanem ez egy általános zenei kérdés, általános előadó művészeti kérdés, hogy itt van nekünk egy csoda, egy zenemű, amit elő kell adnunk, de ehhez tartoznak technikai kérdések, technikai problémák, amiket meg kell oldani. Ezekre nagy százalékban technikai válasz van. Támasztani kell, oda kell rakni az ujjamat, oda kell gondolni a hangot, és közben meg akár egy szentmisén vagyunk, akár egy Bachot játszunk, hát szentélyben vagyunk, legyen az az Istennek a temploma, vagy legyen az a hangoknak a temploma, de valamilyen átlényegült lelki állapotban vagyunk zenészként. Hogyan küzdötök ezzel a kettősséggel? Ti bele tudjátok adni magatokat lelkileg egy-egy előadásba?
0: Én nagyon örülök, hogy énekesként dolgozhatok, mert nekem a szövegeken keresztül folyamatosan lehetőségem van, zárójelben mondom, hogy kötelességem is, a szöveggel, a transzcendenssel, az érzelemmel, az emberivel, az istenivel kapcsolatban lennem. Muszáj átlényegülni, tehát anélkül, hogy te ezt mélyen, azon túl, hogy technikailag felkészültél, sokat foglalkoztál vele, tehát a hangok, ritmus, tempó aspektusait magad mögött tudod, de abban a pillanatban neked az a feladatod, hogy ezeket a zenei eszközöket kézben tartva valahogy kapcsolódjál, most újra azt mondom, hogy a transzcendenshez, és ezáltal tud bevonni a hallgatókat abba, amit a zene közvetít, vagy a szöveg közvetít.
3: Igen, a szöveg ebben tényleg nagy segítség, de mi van akkor, hogyha nincsen szöveg, Bruno? Te hogyan küzdesz meg ezzel a helyzettel? Azért az organista nagyon sok mindent csinál, még egy hagyományos szentmisén is, pláne hogyha ott van egy énekes, pláne ott van ott egy kórus, nehogy Isten egy trombitás. Itt azért néha vannak megoldandó helyzetek.
2: Szerintem nagyon függ attól, hogy milyen zenét adok elő. Persze attól is, hogy mi a feladatom. Pusztán az orgonajáték, áll előttem kórus, van-e zenei vezetői feladatom olyan értelemben, hogy én adom a tempóját az áriának, és attól függően, hogy milyen a zene, egész máshogy nyúlok hozzá, de bizonyos típusú, és nincs olyan nagyon sok ilyen zene, de ez a Bach, ez ezek közé tartozik, ott egyszerűen az segít, hogyha miután az orgonán minden elő van készítve, ott a kotta, mindenki már behangolt, készen vagyunk az előadás után, egy kicsit becsukom a szememet. És ezzel az áriával, és ezzel a konkrét általunk történt Bettivel és Gáborra történt előadáskor, de nagyon előttem van még most is, hogy melyek voltak szinte azok az ütemek, lehet, hogy meg tudnám mutatni a kottába, ahol egyszerűen vagy ránéztem a Bettire, hogy most varázsolj, vagy hogy most mit csinálsz, most mi történik, vagy pedig ellenkezőleg egyszerűen csak becsuktam a szemet, és azt mondta, hogy igen, most jön az a rész, és most is hagyom, és alig várom, hogy jöjjön az a rész, de közben pedig egyszer meg nem is akarom, hogy jöjjön, mert aztán olyan hamar vége lesz. Tehát ez a zene nekem szembecsukós zene, elsősorban az első és elsősorban a harmadik tétel, tehát ez a Ich habe genug, ugye ez a kezdet számomra azért is nagyon különleges, és biztos vagyok benne, hogy ez a Bach szempontjából is egy fontos dolog, hogy az Erbarme Dich, az egyik leghíresebb Máté Passióból való Erbarme Dich nagyon hasonló a kezdése, ugye azt kifejezetten althangra írta Bach, de erről lehet, hogy még később beszélünk, illetve van még egy harmadik kantáta tétel is, amit ugyanezzel a kezdettel ezek valahogy összekapcsolódnak. Van egy olyan érzésem, hogy Bach, amikor igazán lényegesről akar beszélni, akkor tiri, akkor ezzel a motivummal indít.
3: Igen, beszéljünk egy kicsit a darab felosztásáról, ugye van egy ária, az az első tétel recitatívó, megint ária, megint recitatívó, és aztán egy záró ária. Én is azt gondolom, hogy itt az áriák a fontosak, és arról fogunk majd legtöbbet beszélni, de folytassuk most a recitatívóval, a második tétellel. Itt is nagyon különböző dolgokat lehet hallani, lehet, hogy azért, mert ezek nagyon szabad helyzetek, egy recitatívó. Na majd mindjárt megmondjátok, hallgassuk Thomas Quasthoff és a berlini barokk szólisták előadását.

0: Thomas Questhoff énekelt, a berlini barokk szólisták előadását hallottuk. Gábor, úgy tudom, hogy neked ez a recitatívó egy fontos rész lett a darabban.
1: Fontos részlet, mert fogalmam sem volt, hogy hogy kell nekiállni 10 felvételt meghallgatni, és akkor azt mondtam, hogy meghallgatom ezt mindegyiket egymás után, ezt a második részt, és akkor ez, mert ez egy perc, és akkor legalább valami átjön ebből, és ebben van nekem egy fontos mondat, meg egy fontos szó, amire úgy ráállt a fülem. Nem tudom, hogy a szövege miatt egyébként, a dallama miatt, vagy az izgalmassága miatt, de az egyik ez a Lasst uns mit diesem Manne ziehen, hogy menjünk együtt ezzel a férfival, kövessük őt tulajdonképpen. Ez az ilyen felfelé menő létre, vagy én nem is tudom, hogy lehetne ezt így kifejezni. És a másik pedig ez a másik Freud, amit most nem látok itt a szövegben, de van benne egy másik.
2: Mit Freudenzag
1: is, Verzudir, igen. Hogy azt hogyan kerekíti ki. Ezt hallgattam mind a 10-ben. Nagyon szép egyébként ez a Lasst uns mit diesem Manne ziehen, ahol a cselló elindul, és akkor utána megy.
2: De ki ez a Manne? Ki ez az ember?
1: Valószínűleg ez Jézusra vonatkozik már, hogy ő az, aki után menjünk, mert ez tulajdonképpen én csak arra füleltem, hogy ahogy elindul ez a kis csellómenet, ő kezd, és utána lépegetve megy utána a hang, nem így van. Tehát, minthogyha itt megjelenne ez a fajta követés, igen, miközben itt tulajdonképpen arról van szó, hogy menjünk együtt ezzel a férfival, akit felismerni vél ez az idős aggastyán, a választott népet képviselő zsidó ember a templomban. Szóval itt azért egy időbeli eltolódás van, mert maga a szöveg arról szól, hogy a kis Jézust elviszi az édesanyja a templomba, és ott egy idős ember felismeri benne a megváltót. De közben már összekötődik, hogy meglátja benne azt, akit követni fognak azok, akik ő benne szintén felismerik később a megváltót.
2: Bach zenében a cselló az sokszor valahogy misztikus módon Jézus vagy a krisztusi figurát jelenti, és olyan érdekes, hogy Bach ezt a zenei helyet a recitatívon belül úgy oldja meg, hogy a cselló indul, és követi őt kánonban, tehát a kánon a legszorosabb követés, ugye amikor az egyik szólal indul, és a másik követi a csellót, a Krisztus hangját követi az énekes, és amikor erről egy kicsit beszélgettünk a műsor előtt a Gáborral, akkor azt mondtam, hogy vajon miért van az, hogy egy jezsuita szerzetesnek, jezsuita azt jelenti, hogy Jézus társa. Miért van az, hogy jezsuita szerzetesnek ez az egész darab lesz, a tűzdem tetszik a legjobban, mert ő erre tette fel az életét, hogy menjünk a csellóval, menjünk Jézussal.
0: Most viszont menjünk Emma Körbivel, ugyanezt a részletet hallgatjuk meg, ő énekel.

0: Emma Kirby és a londoni Régi Zene Akadémia együttesét hallottuk, Christopher Hagwood vezényelt. Ismét a recitatívót hallottuk. Emma Kirbyről és erről az előadásról mit gondoltok, Betty?
1: Én ezt a darabot bevallom, de jobban szeretem férfi hangokon hallgatni. Mind a szoprán felvételek, mind a kontratenor felvételek hallgatásakor hiányt érzek. Ez lehet, hogy a felhangok hiánya, vagy lehet, hogy azt érzem, hogy ehhez a szöveghez valahogy egy ilyen apa figura kell nekem, mert amikor szopránokkal és kontratenorokkal hallgatom, akkor azt gondolom, hogy hát ez kedves, de valahogy nekem a mondani való érvényesül annyira, mint amikor baritonokon hallgatom.
0: És ez férfi hang, vagy női hang, vagy hangfekvés? Csak azért kérdezem, mert te is énekelted.
1: Igen, ez lehet, hogy ilyen felhangbeli dolog.
0: Amikor te énekled, akkor is van hiányérzeted?
1: Egyáltalán nincs.
2: Nekem is ez jutott eszembe egyébként.
1: De ezt mezzoszopránokról is vannak felvételek. Ez most egy olyan alkalom, amikor mezzoszopránnal nem készültünk.
3: Én szeretnék ehhez a kérdéshez csatlakozni, hogy férfi vagy női. Egyrészt az Emma Kirby felvétel az csak kontinuó kísérettel van. Egyszerűen ez egy másik darab, másik verzió, és ha jól tudom, ez a korábbi, a Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach című gyűjteményből, ami egyszerűen korábbi, mint az egész kantáta, ebben a kettes számú recitatívó, tehát a második tétel recitatívó szerepel, amit hallottuk, és a Schlummertein ária. Viszont a Schlummertein ária az egyszerűen a zenekari átvezető, bevezető, elős utójátékok nélkül szerepel. És ez G-durban egy nagy terccel följebb szól, mint az S-dur verzió, amit most többnyire a baritonok meg az a kontratenorok énekelnek. Más a hangszerelés és más a hang nem, sőt konkrét ütemek hiányoznak a későbbi verzióhoz képest. És számomra az az érv, hogy egyszerűen ez eredetileg női lágéba, női hangra íródott, például a Schlummertein ária is a köré csatlakozott, ez egy kicsit kiveszi annak az nagyon erős érvnek az élét, amit mindenki mond, hogy hát az Aksimeon énekét hogy tudnák nők énekelni, mert az Aksimeon az bizony férfi. És való igaz, hogy valami hiányzik akkor, hogyha a női szólista énekel, de én számomra nagyon meggyőző a női hanggal is, és erre több érvet sorakoztassak gyorsan föl. Az egyik az az, hogy tudjuk jól, hogy Bach ezt szopránnal is énekeltette, szopránnal és traversz flőtével, ez egy néhány éve későbbi verziója ennek a kantátának, és sajnos nem maradt fönn, de rekonstruált verziókat hallottunk, például Bázsikovával ez egy ilyen verzió. Másrésztről pedig a másik két ária, amiben ez az Ich-ha-ha-begenug kezdés feltalálható, az Erbarmed is az egyértelműen alt, fekvésű női hangénekli. A másik pedig egy nagyon érdekes ária a 140-es kantátából, Wachet Aufból, ahol a szoprán és a basszus, figyeljetek, a szoprán és a basszus felelget egymásnak, ez egy duett. És a szoprán azt énekli, hogy kom Jézu, tehát a szoprán megszólítja a basszust, mint Jézus. A basszus pedig azt mondja, ich komme liebliche Seele. Tehát ő meg, mint a lélek szólítja meg a szopránt, és az, hogy ők ezekkel a hangokkal, amint az Ich-ha-begenug is szól, pont egy szoprán és pont egy basszus felváltva, mint Jézus és a lélek beszélgetnek. Ez számomra egyszerűen azt jelenti, hogy valahogy a kettő nagyon sarkalatos világ között átjárás van. És egész más hatása van egy basszusnak obol kísérettel, mint traversz flőtével, éteri hangon a szopránnak, de én számomra mind a kettő teljesen autentikus. Egyrészt, mert források vannak rá, hogy Bach is mind a kettővel szerette, és engedélyeztesült előadta. Másrésztről meg azt érzem, hogy más világ, de ugyanolyan legitim az, amikor a lélek énekel, mert itt többről van szó, mint az Aksimeonról. Itt arról van szó, hogy föltesszük az életünket, vagy elég nekünk Jézus, és elég az ő kegyelme.
2: Amúgy ez a válaszolgatás a Bach-i művekben csomó helyen alkalmazza ezt, az egyik legnagyobban is, a Máté Pasió így kezdődik, hogy kérdezgetnek, föltesz naív kérdést, és ilyen nagyon mély válasz jön rá mindig. Tudjátok, ez a felteszik, hogy kire nézünk, és akkor mondják, hát nézzétek őt. De utána mondják mindig az átvitt értelmét Jézust nézve, hogy nézzétek a vőlegényt, de most nézzétek úgy, mint egy bárányt. Ez nagyon sokszor van ilyen, hogy így, mint hogyha a kis naív kérdésfeltevés, meg a mély választ így hozná ide a szövegbe. Most ez az egy jutott eszembe, de neked meg eszedbe jutott a másik, igen.
0: Beti, én nagyon örülök, hogy letetted a voksodat amellett, hogy te inkább férfi vagy basszus hangon szereted hallgatni ezt a művet. Bruno egy ilyen diplomatikus középutat választott, Gábor még nem vallott színt.
2: Biztos voltam benne, hogy ez a kérdés el fog hangozni, úgyhogy erre készültem. És azon gondolkodtam, hogy nekem meg miért van az, hogy a női hang jobban megszólít, és egyébként most kezdek rájönni, hogy szerintem egyébként ennek egy nagyon egyszerű oka van, hogy amikor először hallottam, akkor ez így volt. És a te előadásodban vagy szolgálatodban. Szerintem ezért. De így van, én a Blazsikovát írtam ki magamnak, hogy engem az valahogyan jobban megszólít.
0: Egyébként ez nagyon érdekes, ezt aktív zenészként is észrevesszük sokszor, hogy ha már foglalkozunk egy darabbal, vagy találkozunk, van egy mélyebb találkozás egy darabbal, akkor kialakul egy olyan személyes viszony, ami meghatározó. És hogyha mástól halljuk a darabot, aki ugyanúgy találkozott vele, csak valamilyen más módon, akkor hajlamos vagyunk rá azt mondani, hogy nem ez nem az. Ez nem az, az enyém az más volt. Beti, te énekelted ezt. Abba biztos vagyok, hogy volt olyan, amikor azt mondtad, hogy nem, ez más, és ezt most is mondtad. De volt olyan, amikor azt mondtad, hogy mondjuk a következő áriával kapcsolatban, hogy igen, ez olyan, mint az enyém.
1: Ilyet azért nem állítanék, mert akiktől felvételeket hallgattunk, nagyon nagy művészek. Inkább csak példaképeim vannak az énekesek között, vagy megoldások, amiket majd legközelebb igyekszem én is alkalmazni, vagy megpróbálni úgy énekelni, vagy amik elgondolkoztatnak, hogy jé, lehet az örömszót így kiejteni, vagy lehet ennyire bátran, hosszan tartani egy szót, szinte már az ízlésesség határát átlépve. A Zsáruszki felvételén hallom azt, hogy egyszerűen szemtelenül hosszan tart egy hangot, és engem ez nagyon felvillanyoz. Érzek benne egy ilyen szabadságot.
0: Nagyon örülök, hogy ezt mondod, hiszen Zsáruszki felvétele következik most a harmadik tételből, és pontosan erről kell beszélnünk, meddig lehet büntetlenül tartani egy hangot.

0: Filip Zsaruszki és a Freiburger Barokk Orkeszter előadását hallottuk, és a hosszú hangokról beszéltünk a felvétel előtt, és egy hosszú hang után hagytuk abba. Van ennyi szabadság egy Bach műben?
1: Én ezzel a hosszú hanggal teljesen boldog vagyok, nekem nagyon tetszik az előadás, és miközben most hallgattuk, arról is kisebb vita alakult ki, hogy ez most túl lassú ez a tempó, vagy nem. Én számomra ez egy azért egy meggyőző lassú tempó, abszolút elfogadható, mert azt érzem, hogy nem unatkozom. A land continuo, a hangzásnak az intimitása kitölti számomra a teret, és azt érzem, hogy ennek a lassúságnak van mozgékonysága előre is, és hátra is. Számomra Zsaruszki egy nagyon különleges előadó. Nem ezzel a hosszú hanggal, hanem későbbi helyeken viszont egyszerűen olyan dolgokat is megenged magának, amiről nekem az asszociációm, hogy egy Handel operájában megcsinálnám, itt nem. De nem a hosszú hangra gondolok, hanem olyan helyekre, ahol egyszerűen a kottától eltér, nem egy-egy késleltetés vagy kisebb díszítés kedvéért, hanem konkrétan oktávot ugrik, a lent befejezés helyett fönti oktávon fejezi be, kifejezetten a bravúrnak a technikai eszközeit alkalmazza, és számomra ez az a pont, ahol azt mondom, hogy akkor inkább ne ez, mert számomra a Bachi előadásmódba belefér a díszítés, belefér az előadói szabadság, de nem feltétlenül fér bele operai maníroknak az alkalmazása.
2: Nekem azért tetszik az ő előadásában ez a darab, mert azt érzem, hogy ő ebben nagyon önazonos. Ő önmaga marad, ő nem akar senkit lemásolni, ő ezt nem azért találta ki, mert nagyon más akar lenni, hanem ő ebben érzi jól magát, és én ettől azt érzem, hogy ez így egybe van. Mert önmagát adja, ő ilyen, ő ezt akarja mondani, ő ezzel tud azonosulni, neki belefér. Semmi természetellenes nem érzek én ezekben a gátlástalan változtatásokban, vagy az operai bravúrkeresésben.
1: És amikor Zsaruszkit hallgatod, akkor egy pillanatra elfelejtett, hogy te igazán basszusokkal szereted hallgatni ezt a darabot?
2: Pontosan.
1: Na, ennek örülök.
2: Igen, ez izgalmas.
3: Nekem ebből az áriából egyébként, amire felcsillant így a szemem, fülem, vagy nem tudom, az a Bach Society is felvétel volt, mert erről beszélgettünk, hogy na most tulajdonképpen hogy kell ezekről beszélgetni. És én azt mondtam, hogy én azon lepődtem meg, hogy úgyse fogom tudni megjegyezni, hogy melyik milyen volt, muszáj felirogatni, ilyesmi, de mégis voltak ilyen apró dolgok, amik egyszerűen önmaguktól tűntek fel. Nem azért, mert valaki rákérdezett most, hanem így azt mondta, azt a... És ez az egyik pont ebből az áriából, ahogy kimond egy szót ez a férfi, és ez pedig ott van, hogy fallet sanft und selig zu, mármint a szemek csukódjanak be szelíden és áldottan, ahogy azt, hogy fallet, ez azt jelenti, hogy essen, hogy hunyódjon, de ez azt jelenti szó szerint, hogy így essen le a szemhéj, ahogy azt kiénekli. Na most kíváncsi vagyok, mit fogtok mondani, és akkor majd itt majd most erre így nagyon szépen bólogattok, de aztán lehet, hogy nem is így van, de nekem egyszer azt mondja, hogy ebben benne van. És akkor azon gondolkodtam, hogy jó Isten, itt micsoda részletekbe lehet gondolkodni akkor, amikor egy hangba beleteszel így mindent.
2: Jól ki kell választani azt a részletet, amit kihangsúlyozol. Igen. Az biztos.
3: Ez nem lehet véletlen, hogy azt ő úgy énekli szerintem.
2: Semmi se véletlen. Szerintem ebben az előadásban.
0: Hallgassuk akkor Thomas Bauer és a Holland Bach Társaság előadását, és kifejezetten figyeljünk az elhangzott részletre.

0: Thomas Bauer és a Holland Bach Társaság előadását hallottuk. Gábor, te hoztad ezt a felvételt.
1: És most abban bizonytalanodtam el, hogy nem Bach megoldása tetszik egyébként nagyon ezzel az ívvel, hát végül is a dallamot ő találja ki, és ő rakja ide, hogy tulajdonképpen akkor mondjatok valamit.
2: Szerintem jogos a te megérzésed, hogy valóban, mivel az énekes egy tized másodperccel korábbra hozza a mással hangzót, a zenekar elé hozza, az az érzésünk lesz, mintha orra bukna, tehát mintha valóban leesne, lecsukódna ott valami.
1: Bocs, ehhez visszakérdezhetek, hogy tényleg úgy kell elképzelni, hogy te, amikor odaállsz, akkor tényleg minden egyes szóval ennyire tisztában vagy, hogy az, hogy fallett, hogy esik, az neked azt fog jelenteni,
2: hát máskülönben nem tudod ábrázolni, máskülönben nem tudod átélni, és ezáltal közvetíteni. Tehát amikor te beszélsz a hívők előtt, te is arról meg vagy győződve, te tudod, hogy mit akarsz mondani.
1: A tartalom.
2: Pontosan, de tartalom. Mi is énekesek is azon gondolkodunk, hogy mit akarunk azzal a szóval, azzal a mondattal, azzal a tétellel, és aztán a legvégén az egész kantátával mondani. Ezt nagyon át kell gondolni.
3: Wow. Hadd legyek kicsit ünneprontó. Számomra ezen a felvételen ebbe az árnyába játszik a vonóskal, ők kísérnek, és bizonyos kadencia szituációban, amilyen ez a fallet kis lezárása is a ritornelnek, kiszáll a vonóskar, és csak a kontinuó és csak a basszus csapat, a kísérő akkordhangszerek és az énekes énekel. Én számomra itt egy picit több időbeli szabadságot kívánnék meg, és unzélig cú, és én szeretem, ha 8-at után már megérkezik a záróhang, aztán az izgalmasabb, ő meg cú, ez a negyeddel.
2: Kicsit
3: én számomra,
2: iskolás.
3: Lehet, hogy ez iskolás, az a jó szó, egy picit. De tényleg egyáltalán nem figyeltem fel erre az F-nek, a falletnek, a különleges indítására, ez engem is megérintett.
0: Szívesen pörögnék még veletek itt szakmailag, de nem tudok elmenni egy tény mellett, hogyha már itt a Holland Bach Társaság felvételét hallottuk, hogy Betty, te náluk dolgozol, és szerintem ez egy óriási dolog, nagyon népszerűek itthon az ő felvételeik, szerte a világon, de szerintem itthon nagyon sokat nézzük, hallgatjuk őket. Mesélj egy picit, milyen ott dolgozni?
2: A Holland Bach Társaság kitűzte célul, hogy a Bach összes művét rögzíti videófelvételeken, ami egyrészt egy nagyon hosszadalmas dolog, másrészt pedig nagyon drága, tehát lassan haladunk vele, de haladunk. Én ott tag vagyok, a 12 fős énekes ensemble egyik tagja vagyok, és nagyon szeretek oda járni dolgozni, mert pont ezek a dolgok, amikről itt beszélgetünk, ezekkel a dolgokkal foglalkozunk ott is, a szöveggel, a tartalommal, a mondani valóval, minden próbán.
0: Milyen a hangulat?
2: Nagyon baráti és elég demokratikus is, mindenki megszólalhat bizonyos kereteken belül, persze. És ezáltal én nagyon sokszor azt érzem, hogy mindenki, azáltal, hogy mindenki kicsit beleszólhat az előadásmódba, ezáltal mindenki számára fontos lesz az előadás, mindenki ugyanakkora felelősséget vállal azért, hogy megszülessenek a dolgok.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert a szimfonikus zenekaroknál gyakran mondjuk azt, hogy igazából ez egyetlen egy olyan intézmény, ahol jogosan van diktatúra, mert hogyha mindenki beleszól, hogyha elkezdünk ezer fele menni, akkor abból nem lesz semmi. Kell a karmester, kell az, aki azt mondja, hogy már pedig erre utánam, és hidd el, én tudom. Akkor ezek szerint ez valami teljesen más?
2: Nem, szimfonikus zenekaroknál pontosan így van, ahogy mondod. Tehát muszáj, hogy legyen egy akarat, amit mindenki a legjobb tudásával követ. De ilyen kis apparátusnál, mint a Holland Bach Társaság, nagyon fontos az egyéni felelősségvállalás, hogy mindenki tulajdonképpen szólistaként vegyen részt a munkában, mert ettől lesz olyan magas a minőség, és ettől lesz olyan dús a közlés.
3: Azokat azért egy vezetői tím, vagy egy karmester dönti el, hogy például milyen bezetszunggal folyik a kontinuó játék, lesz-e lant, vagy csemballó, vagy orgona, hányan játszák a prímet, a szekundot, ezekről nem bocsátkoztok demokratikus?
2: Természetesen nem, az nagyon elnyújtaná a folyamatot. A mindenkori karmester vagy a koncertmester dönt ezekről a kérdésekről. Természetesen van egy szűk társaság, a művészeti tanács, akinek van beleszólása ezekbe a dolgokba. okokba, de ezeket eléggé hamar rövidre lehet zárni.
3: Csak azért tettem fel ezt a kérdést, mert szerintem tök izgalmas, hogy most a kvártetben egy olyan darab kerül sorra, ahol nem csak azok a kérdések, hogy milyen gyorsan játssza a trillát, vagy milyen tempóba játssza a kadenciát a zongorista, ahol konkrétan minden hang teljesen megvan adva, hanem itt nagyon sok múlik azon, hogy milyen összeállítással, pontosan milyen művészeti hitvallás mentén történik egy-egy előadás. Tehát Bachnál Gábor kérdezte is, hogy a tempó ennyire szabad, hogy ilyen gyors és ilyen lassú is létezik ugyanabból. Itt van előttünk a partitúra, úrtext, tiszta kiadás, amiben nincsenek benne a 19. századi sallangok, úgymond. Nincsen tempójelzés. Egyszerűen elindul a zene, és akkor ezt a jó ízlés, a kor ízlése, a kor darabjainak és a hasonló műveknek az ismerete, a levegő elégsége, az előadói apparátus határozza meg, hogy mi lesz a kellő tempó. Aztán meg a legvégén mi hallgatók döntjük el, hogy ez minket meggyőz-e vagy kevésbé.
0: És ezt úgy kell elképzelni, Betty, nálatok, hogy végül azzal együtt, hogy mindenki a saját elképzelését hozza, tud egy egységes koncepció kialakulni, és azt tudod mondani, hogy amit mi csináltunk, azzal én azonosulni tudok, 100%-ig az én vagyok, az nem csak a csapat része, hanem az én is, az én személyem része is.
2: Igen, mert mindenkinek az az érdeke, hogy a különbözőségünk egy egységgé álljon össze. Ezt mindenki belátja, és mindenkinek ez az érdeke tulajdonképpen, és ezért működik ez olyan jól.
0: Hallgassuk akkor azt, hogy különböző előadásokban hogyan működik ez jól, mert azt hiszem, hogy itt nagyon sok jó megoldásról van szó, még akkor is, hogyha egy kicsit kritikusak vagyunk, de hát hol máshol legyünk kritikusak, hogyha nem ebben a műsorban, ahol a különbözőségeket keressük, és szerintem ide belefér bőven a szubjektív vélemény. És most következik az 5. tétel a darabban. Két felvételt hoztunk. Elsőként Damien Guillon előadását halljuk. Ő a Le Banquet Céleste szólistája.

0: Demián Guillon és a Le Banquet-szel ezt előadását hallottuk, meghallgattuk az egész utolsó tételt. Bruno, mit gondolsz, miért hallgattunk ebből ennyit?
1: Én azt remélem, hogy azért, mert én itt ütöttem a vasat, hogy nekem ez a kedvencem.
0: Igen, ezért.
1: Itt több kritika érkezett, hogy a kontratenoroknak a Bach az nem fekszik annyira jól, stb. Én nekem nagyon tetszik az, ahogy a basszuslága a fagottal nagyon erősen szól. Utána néztem, és úgy találtam, hogy ez a Le Banquet Céleste, ez Damiennek a saját zenekara, ő vezényli, gondoljatok bele, hogy egy énekes vezénylő, és még amit fölírtam magamnak, és ez itt hangozzék el, mert ez a barokkoboista, ez csúcsok csúcsa, akit játszik. Ez elsősorban az első tételnél derül ki, de hadd ajánljam mindenkinek. Tehát Patrick Bozsiró, a barokkoboista, nekem nagyon-nagyon tetszik, nagyon meggyőző. Nekem ő volt a kedvenc oboistám az összes közül. Nagyon tetszik valahogy a hangképzése, nem értek hozzá, de nagyon szép hangot csinál. És a díszítésekhez is, ami egy kicsit ilyen kötelező a régi zenei előadásoknál, hogy nekem meg kell trillázni a zárat előtti utolsó hangot, vagy ilyen tulajdonképpen közhelyes dolgok. Én azt érzem, hogy nem kötelezőből csinálom, hanem természetes módon. Az első tételben a 32-et figurák, ebben az utolsóban pedig ez a sodró lendületű utolsó tétel, nekem ezek nagyon tetszenek, hogy ő ezeket megoldja.
0: Nem véletlenül kérdeztem, mert szerettem volna hallani ezt a természetesség szót. Azért nagy dolog, hogyha egy oboista tud ennyire könnyedén, ennyire természetesen játszani, mert iszonyatosan nehéz megszólaltatni az oboát. Nézzetek meg egy oboásnak az arcát, mennyi feszültség, mennyi nyomás van benne. Önmagában az, hogyha egy zenekarban elindul egy oboa, ahogyan mondjuk énekelnénk egy hangot, az egy óriási bravúr igazából. Nagyon magasra jutott az oboa játszás, és nagyon sok oboistánál lehet hallani ezt a pici erőlködést, ami igazából abszolút megbocsájtható, mert tényleg nagyon-nagyon nehéz megszólaltatni ezt a hangszert, de aki ennyire könnyedén, aki ennyire áradóan tudja játszani, az tényleg tudja azt a plusz 5%-at hozzárakni, amitől egy organista azt mondja, hogy nem tudom, mi történik, de tetszik a hangképzés. Mert tényleg a hangképzésről van szó, arról, hogy itt valami extrát tud nyújtani a szólista.
2: Bocsánat, hadd kérdezek egy kicsit provokatívat, mert itt most tényleg nagyon a zenéről van szó, de itt ennek azért van egy szövege, és ennek a szövege vérlázító. Tehát bocsánat, de jelentkezzen az, aki örül a halálának. Az a szöveg, hogy ich freue mich auf meinen Tod, ez azt jelenti, hogy örülök annak, hogy meg fog halni. Sőt, a második mondat az azt jelenti, hogy bárcsak bekövetkezett volna már. Csak azon gondolkodom, hogy én nagyon kevés dologra vagyok az életben jobban allergiás, mint hogyha embereknek a szájából olyan dolgot hallok, amit szerintem kamu. Tudom, hogy művészetről beszélünk, el kell játszani a színházba a gonosz szereplőket is. Értitek a kérdést? Hogy lehet arról énekelni önazonosan, szinte már
3: ekstatikusan.
2: Igen, hogy amúgy nem örülök előre a halálomnak, egyébként bevallom, akármennyire is én vagyok itt a pap.
1: Én sem örülök, és a te halálodnak különösen nem örül még, Gábor. Én szerintem, hogy elsősorban arról van szó, tehát tök másik korból valók ezek a szövegek, és ez a zene is. Bach idejében, a 30 éves háborúk után, stb. Rengeteg olyan dolgon keresztül mentek, akár a Bach gyerekek számossága és számos halálesete, ha erre gondolunk, vagy az, hogy elvesztette az első feleségét. Tehát valahogy a halálhoz egy egészen másik, sokkal természetesebb viszonyulásuk volt. Azt érzem, hogy ezt kimondani, hogy a halálról beszélni, ez egy másik kontextus egyszerűen. Szerintem az is benne van emellett, hogy itt tényleg a Welt szó, ami többször szerepel a recitatívokban és az áriákban, a Welt az a rossz dolog, a Welt az a világi, de én nem érzem túlzásnak, hogy nem érzem csináltnak, hanem egyszerűen arról, hogy szeretnénk átadni magunkat, szeretnénk Jézust követni, ezáltal vannak visszahúzó dolgok, a Welt, és én azt érzem, hogy ebből a kontextusból énekli, hogy szinte várom a halálomat, bárcsak bekövetkezne, ugye ezt mondja, azt érzem, hogy egyszerűen ebből a bűnös, gyilkos világból szeretne kimenekülni, és az egésznek a zene szerintem ad egy ilyen szinte bosszús, vagy szinte ilyen dühária, vagy nem tudom erre mit lehetne mondani az opera irodalomból, hogy bosszúária, vagy az egésznek ez a gyors 3/8-os tánca, ezek a koloratúrák, ezek az egész arról, hogy ebben van egy düh, elég nekem Krisztus, abból itt van egy ilyen, egy nagy, szinte ilyen furiózó,
3: elsöprő
1: befejezés, hogy akkor jöjjön az a halál.
2: Jöjjön, persze, csak bocsánat, én sem tudom magyarázni, hogy a középkorban milyen vallásos szövegek, amivel nem tudunk azonosulni. Az előadó művész hogyan teszi bele magát ebben?
4: Én abszolút azt érzem, hogy itt a halál az egy szimbólum, az az enyhülés, az e világi rosszainknak az elmúlása. Ez nem az életem vége, hanem az életem kezdete tulajdonképpen, az, hogy megszabadulok a bűnös módon való létezéstől. Számomra ezt jelenti a halál.
2: Wow. Na jó, ez most tökéletesen megvett. ez tulajdonképpen a megtérésről szól.
1: Hát, pont ezen nevetek, hogy a papnak és egy orgonaművész kántornak itt az énekművész mondja meg igazából a spirituális
2: igazságot. Most komolyan, mert ugye vele mentünk abba, hogy akkor most ezt zenei szempontból nézzük, de hogy, hát tulajdonképpen ez teljesen összhangban van ezzel a mondani való, hogy találkozik és új életet kap, és akkor a régi már meghalhat. Hát ugye a Simaon meghalhat, az Ószövetség meghal, mert valami új születik, és abból lesz az élet.
4: Igen, és azért is ilyen, ahogy mondtad az előbb, Bruno, azért ilyen furiózó, vagy azért ilyen lendületes, mert tulajdonképpen elsöpri ezekkel a zenei mozdulatokkal, elsöpri az evilági rosszat. Szerintem ez a zene. Szerintem a Bach azért írta ilyenre.
2: Ah, ez nagyon jó.
1: Nekem eszem, hogy a Handel messiásból az árja, amikor who may abide the day of his coming, és ott így hosszan lamentírozik, hogy ki állja meg majd az eljövetelének napját. És talán kontrasztként jön, hogy a refiner's fire, hogy a Bibliából van ez a kép, hogy a pusztító, vagy a tüzes szél, az kisöpri a rosszat, és csak a jó marad. Valahogy ez a furiózó, hogy most akkor kisöpri a világ gonoszságát.
0: Én teljesen máshogyan közelítem, és egyszerre hasonlóan, mint ahogyan ti, vagy te, Betty. Én azt érzem, hogyha megmutatjuk ezt a zenét valaki másnak, aki nem tud németül, akkor azt fogja mondani, hogy hát itt valami csodálatos dologról van szó. Én nem érzem ezt az elsöprőt. Én azt érzem, hogy itt valami lendületes van. Simán lehet, hogy a tavaszról énekelnek. Simán lehet, hogy a születésről énekelnek. És közben meg
2: az
0: a szövegben
2: életről.
0: Az életről, igen. Hogy nekem ad valami olyan választ, amit, hogyha valaki meg tud tapasztalni, akkor azt hiszem, hogy azt is mondhatjuk rá, hogy kegyelem, meg azt is mondhatjuk rá, hogy óriási mázlista, hogy a legnagyobb fájdalomban megtalálja a legnagyobb örömöt, megnyugvást. És számomra ez a művészetnek, meg Bachnak a jelentősége, hogy a zenében meg tudjuk élni azt, amire egyébként lehet, hogy képtelenek vagyunk. És hányszor tapasztalunk olyat, csatlakozok Gábor ahhoz a gondolatmenetethez, hogy el kell játszani a színpadon. Mert hogy ahogyan a gyerek a mesében küzdi le a saját félelmeit, úgy a felnőtt a színpadon, a zenében, a művészetben, és hogy mennyire szükségünk van arra, hogy valami borzalmasban a művészet által megtaláljuk a szépet. És annyira jó, hogy ennyi felvételben meg tudjuk hallgatni.
2: De ez egyébként annyira érdekes, ami viszont kevésbé provokatív és feltűnő volt, hogy itt tényleg tematizálva van az életünknek ez a része. Nem szól egyetlen popszám se a halálról, nem szól egyetlen könnyű zene és láger se arról, hogy van fájdalom, meg hogy lecsukom a szemem, de hogy olyan érdekes megtapasztalni egyébként így lelki gondozói, vagy lelki pásztori, vagy emberi kapcsolatokban haldoklók mellett azt, hogy néha azt mondják ki, hogy olyan jó, hogy mondjuk én nekem el lehet mondani, hogy ő tudja, hogy meg fog halni. És olyan jó lenne, mondják néha, már többször volt ilyen, merem általánosítani, hogy mondják, hogy olyan jó lenne, ha ezt el tudnák mondani a gyerekemnek is, meg a családomnak, de ők ezt nem merik meghallgatni. És akkor azt mondja, hogy ilyenkor egyedül maradok. Pedig ez az utolsó, amiben még közösséget szeretnék vállalni másokkal. Milyen nagy dolog lenne, hogyha kibírnánk, hogy aki búcsúzik, az ezt elmondhassa. És akkor nem egyedül megy. Igen, szóval, hogy ez ne legyen tabu.
4: Ez tulajdonképpen ez a megtartó szeretet,
2: igen,
4: nem? Tehát azt is elviselem, amikor a másik valami nagyon, számomra nagyon súlyosat vagy kellemetlent érez.
2: Mert hogy én nyilván közöl. Nem akarom, hogy szenvedjen vagy meghaljon, de ha ezt eltolom magamtól, akkor eltoltam a valóságot és őt is. Ezek nagy dolgok, amikor az életünkben sikerül nehéz dolgot végighallgatni, kibírni.
0: És milyen jó, hogy egy művészeti alkotásból ilyen messzire tudunk menni. De most mégis kanyarodjunk egy picit vissza, és hallgassuk meg ennek a tételnek az elejét Hanna Blazsikova előadásában, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel a fajta előadásmóddal mennyire tudtak azonosulni, és amikről beszéltünk, mennyire jelenik meg ebben a fajta interpretációban.

0: Anna Blazsikova előadását hallottuk. Mit gondoltok erről az előadásról? Mi járt a fejetekben, miközben hallgattátok?
1: Az én fejemben az járt, amit mondtál egyébként, hogy próbálni úgy hallgatni ezt a tétet, mint hogyha nem érteném a szövegét. És tényleg, szóval inkább az életről szól, minden zeneiségében, mint a halálról. Így aztán ez nagyon passzol ahhoz, amit Betty mondott, az új életről, ami már akár elkezdődhet itt is, azzal, hogyha a tekintetemet más irányba fordítom, mint amiről ez az egész kantáta szól.
2: Igen.
0: Egy kicsit ellentmondva magammal, azért kompozíciós technikában én azt vélem felfedezni, hogy ezekkel a mély hangokkal valahogyan próbálja Bach jelezni azért a helyzetnek a diszonanciáját. És nekem ebben az előadásban pont ez az utolsó tétel nem tetszett annyira, mert hogy nem jönnek olyan erősen ezek az alsó hangok. És hogy ezért tetszett nekem nagyon a kontratenoros verzió, mert ott van erő az alsó hangokba, itt pedig küzdelem van. Pont az, amit az oboánál beszéltünk, hogy nincs meg az a természetes energia, ami valahogyan nagyon kell ebbe a részletbe, hogy létrejöjjön az a fajta diszonancia, itt most nyilván átvitt értelemben mondom, hogyha tudjuk ezt a kettősséget, akkor gyönyörűen tud egymással rezonálni.
3: Ugye egy nagy terccel följebb járunk, tehát a szoprán a kontratenorhoz, illetve a kontratenor az egy fekvésben énekel a basszussal is, csak egy oktával feljebb. Tehát most egy nagy terccel följebb járunk, és számomra az, amit korábban mondtam, a 140-es kantát a szoprán basszus duettjével, ahol basszus a Jézus, a szoprán pedig a lélek. Tehát nekem ez a váltás már itt ebbe a ugyan két női fekvés, tehát az alt vagy kontratenor, illetve szoprán között nincsen az oktávugrás, ami majd lesz, hogyha később még most basszusokkal is hallgatjuk meg, de már ebbe az oba fuvola, illetve ebbe a nagy terc váltásba ez jött elő, hogy mintha az egészet egy másik szinten olvasnánk, mint hogyha az egészet a lélek szempontjából, vagy az Aksimeon, meg Jézus személye, amit ez a basszus ad vissza, és amit például Betty annyira favorizál, hogy mintha az most a szopránnal az általánossága mindannyiunk szintjére lépne, vagy kilépne ebből a nagyon konkrét Simeon azt mondja, hogy meghalok, hanem mi mondjuk azt? Tehát, hogy nekem ezt a lépést hozza ez a nagy terc. Ugyanakkor most, ha jól hallottam, most figyeltem föl erre először, hogy itt fagottot nem használnak az utolsó tételnél. Az meg szintén ezt a kicsit elkönnyítését, amit itt többen megfogalmaztatok. Tehát, mint hogyha tényleg ezzel az eltávolítással, ezzel a direkt síkjára való transponálással, mint hogyha elveszne ennek kicsit a karca, a diszonanciája, légiesebb, táncosabb lesz tőle. Nekem nagyon tetszik így, de ettől függetlenül most ennyi mélységről való beszéd után én is érzem, amit mondtok, hogy mint a hiány érzet is, hogy nincs fagott, nincs karc, nincs sötét, nincs mély, nincs oboának a megfeszített pofazacskója.
0: És milyen érdekes, hogy pont az a műsor végéhez kezdünk érkezni, és rengeteg felvételről beszéltünk, nagyon sok témát felvetettünk, azonban minden út egy helyre vezet, és ez pedig az, hogy meg kell találni, hogy melyik felvételt hallgassuk meg teljes egészében, ami most egy különösen nehéz helyzet lesz, hiszen 13 felvétel közül válogattunk, ami nagyon sok, de földobom ezt a kérdést, egyben meghallgatjuk a darabot, ti milyen módon adjátok le a szavazataitokat, Betty, veled kezdünk.
2: Nekem Peter Harvey előadása tetszett a legjobban, az angol barokk szólisták és John Eliot Gardiner vezényletével. Azt érzem a legbátrabb előadásnak, a legszínesebbnek, a legérzelmesebbnek.
0: Gábor?
1: Én hármat írtam ide ki magamnak csillaggal, és mind a háromból meg tudom mondani, hogy mi az, ami tetszik benne, de nem vállalkoznék arra, hogy azt mondjam, hogy az a legjobb. A Blazsikovás az egyszerűen tényleg csak azért, mert olyan, én nem mondom, ez a mosolygás volt bennem így végig, hogy ez egy szép lendületes, és valahogyan méltóságteljes is ugyanakkor. Mondom, ezt képen is lehetett látni, hogy az egészben van egy nagyon nagy tartás. Igen, a másik a Bach Society volt, amit kiírtam, mert az meg tempóban, meg mindenben igazából ahhoz a barokk zenéhez hasonlított, amilyen fajta előadásokat én szoktam mondjuk hallgatni. És a harmadik érdekes módon a kontratenoros felvétel volt, ez a Damien. Valószínűleg egyébként nálam a tempó, ez ennyire fontos, nem tudom.
2: Persze.
0: Bruno?
3: Hát az igazság, hogy bennem volt olyan érzés, hogy majdnem muszáj férfi és basszus énekest választani, és ez alapján én is a Peter Harvey és Gardneriknek a csodálatos felvétele mellett tenném le a voksomat. Ebből is választottam több példát, például ezt a Freud koloratúrát az első tételből, illetve fölírtam még magamnak, hogy ők merik a csembalót játszatni a harmadik tételben, ugye a Schlummertein, Csúkodjatok be szemek, egy ilyen alvó, egy ilyen nagyon furcsa, kifordított alvás, vagy a jó éjszakát árja, gute nacht árja, ahol igazából ez a nacht, ez a halált jelenti. Csúkodjatok be szemek, áldottan. És ebbe mindent elkövetnek, hogy nagyon puha legyen a hangzás, és nagyon tetszik, hogy csembalót beleteszik, ami a lassú tempónak a kitöltésére kitűnően alkalmas, hogyha szépen van játszva. Ha pedig nincs ez a megkötés, hogy már pedig basszus énekesel, aksime onnan szeretnénk hallani, akkor meg nekem is a Gábor által is említett Damien Guillon és a Le Banquisi lesz lenne a favorit. Még egy apróságot hadd említsek ebből, hogy az általunk nem annyira kivesézett negyedik tétel, a második recitatívóban, például behozzák egyszer csak a csembalót. Addig három tételig nem játszott a csembaló, és egyszer csak berobban, nagyon erősen. Nagy bőgő is játszik mind a két recitatívóba. Azt hiszem, hogy ők az egész áriát, mint egy dramaturgiai folyamatot is veszik, és ebből megérkezik az éteri első, a igazán különleges, bensőséges harmadik tétel után a negyedik recitatívóval berobban a csembaló, és abból robban ki az utolsó, amit én furiózónak mondtam, miközben eszemlított még egy jelző, hogy Totentanz, hogy halotti tánc, vagy most már mindennek vége, és tulajdonképpen a tisztító tűz, vagy a nem tudom micsodának a hevében ott egyszerűen azt mondja, hogy most már mindent bezárok. Én erőltetném ezt a képet, ha nem haragszatok, és nekem ebből is Adamjenéknek volt a legmeggyőzőbb az előadása.
0: Én azért vagyok egy picit bajban, mert bár Kvartett a műsornak a címe, és úgy ülök itt, mint egy zenész, de távol áll tőlem ez a szakterület. Igazából én szimfonikus zenekarban, a nagy romantikus repertoárban érzem magamat igazából otthon, mert ezt játsszuk a legtöbbet. Néha egy kis klasszika, de igazából ez távol áll tőlem. És a romantikában, meg ebben az egész műfajban, amiben én otthon mozgok, számomra a vagányság az nagyon fontos. Azért, mert annyi felvételt hallunk, és hogyha valami egy picit ki tud tűnni úgy, hogy közben tiszteletben tartja azokat az értékeket, meg azokat a hagyományokat, amit azért megszoktunk, tehát nem azt mondom, hogy félmeztelenül kell bejönni a színpadra, hanem azt mondom, hogy tud ott a jelenben valami pluszt adni, úgy, mint a Zsaruszki, vagy úgy, mint a Blazsikova, akkor én elmegyek abba az irányba azért, mert én szeretem ezt a vagányságot. És ez lehet, hogy a kevésbé intellektuál rezesénem, vagy lehet, hogy a még kevésbé intellektuál abszolút nem zenészénem mondatja velem, de én valahogy ebben az irányba mozognék, és emiatt nekem a Guillon-féle verzió abszolút bejön a képbe. Úgyhogy ha nem Zsaruszki és nem Blazsikova, akkor inkább Damien Guillon.
3: Na akkor most mit csinálunk, hogy van két Peter Harvey, van két és fél, vagy majdnem három Guillon, akkor ebből kontratenor lesz?
0: Hát elég úgy néz ki, hogy kontratenor lesz.
2: Szerencsére a kedves hallgatók meg tudják külön is hallgatni a John Eliot Gardiner felvét.
3: Ezt ajánljuk mindenféleképpen.
0: Igen, erre mindenképpen van lehetőség. Ez is a játék része, hogy ennyi impulzus, ennyi téma után végül kiugadunk valahol, és nem győzöm hangsúlyozni ennek a játéknak a szubjektivitását. Mi most négyen ebbe maradtunk, de lehet, hogy holnap már másban maradnánk ugyanígy négyen. Következzen tehát Damien Guillon és a Le Banquisi előadásában Johann Sebastian Bach 82. kantátája.

0: Damien Guillen és Charles Banquet Celest előadásában hallottuk Johann Sebastian Bach 82. kantátáját. Kedves hallgatóink, a Quartet című műsornak a végéhez érkeztünk. Azon gondolkozom, hogy annyi mindenről beszéltünk, mind szakmailag, mind lelkileg. Valahogy nagyon-nagyon sok mindent érintettünk. A Quartetben megszoktuk azt, hogy sok fele megyünk, de talán nem jutunk ennyire messze. Ti hogy éreztétek magatokat itt a felvétel során? Akkor Bruno, most veled kezdem.
1: Én számomra egy hatalmas élmény volt a jelen felvételre való felkészülés, a sokféle különböző előadás meghallgatása és ebbe belemerülés, és nagyon vártam, hogy itt hogyan leszünk együtt. Ez egy csodálatos élmény volt. Ezt emelném ki, hogy olyan jó volt, hogy amiben én így belemástam magam, tudtam és láttam, hogy ti is ugyanezt tettétek, és milyen sokféle különböző szempont jött föl. Én nagyon sokat nyertem ebből, azt érzem, hogy ti hogyan látjátok. Csomó új szempont, tényleg nagyon hálás vagyok, hogy ennek részese láttam.
0: Betty?
2: Én valahogy ugyanezt érzem. Mindig nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugyanaz a zene egy másik ember számára mit jelent, és nagyon köszönöm nektek, hogy megosztottátok a nagyon különböző gondolataitokat velem.
0: Gábor, hozzád azért van még egy plusz kérdésem, hiszen lelkesen reagáltál a felkérésre, és nem kellett téged győzködni, hogy elgyere, de azt is tudom, hogy ez valamilyen szinten azért komfortzónából való kimozdulás volt, mert te sokat szoktál beszélni rengeteg ember előtt, de nem biztos, hogy ebben a témában, vagy ebben a közegben, így 2 óra után hogy érzed magad?
3: És hogy azért nem kellett győzködni, mert mondtam Dénesnek, hogy tartom őt annyira felnőtt embernek, hogy tudja, hogy kit akar ide meghívni, és ezt nem fogom kétségbe vonni, úgyhogy az jól is esett egyébként. De ugyanakkor nyilván valószínűleg nem jöttem volna el akkor, hogyha mi nem ismerjük egymást, mert akkor fogalmam se lett volna arról, hogy itt most igazából mi fog történni, és lehetett volna ezt a beszélgetést úgy csinálni, hogy itt csupa olyan dolog hangzik el, amihez hozzá se tudok igazából szólni. De azt hiszem nem ez történt, hanem amiben én most megerősödtem, az, hogy mennyire, mindig is így gondoltam, meg egyre inkább így látom, de hogy mennyire mélyen spirituális, emberi, igaz, rengeteg minden más jelzőt is tudnék mondani, a zene maga. Főleg akkor, hogyha szakrális zenéről beszélünk. Ez egy teológia, ez egy spiritualitás, ez egy végtelen a lelkünkről szóló dolgok, találkozások, remények, vágyakozások, és mindezt egy emberi nyelven fölülálló módon kifejezve. Szerintem ezt nem fedezte fel még eléggé a modernkori nyugati egyház, hogy a meditációnak, a transzcendens felévezetésnek micsoda erős eszköze az, hogyha magas szinten művelt zenét újra visszaengedünk oda, ahova kívánkozik, a templom falai közül, a liturgia felé. Ez fog egy egészen másfajta kapcsolódást eredményezni az emberek és a mindenható között szerintem.
0: Én nagyon örülök, hogy hozzátok kapcsolódhattam ezzel a beszélgetésen. Nagy Bernadettnek, Bellovics Gábornak és Kaposi Brunónak köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.

0: és a szerkesztő Bicó Fruzsina, illetve a hangmérnök Pergely János nevében is búcsúzom, Szejlő Dénest hallották.
1: A 2025. február 22-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Bartók Béla nemzetközi kórus verseny. Élőben a Debreceni Kölcsejközpontból, július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Ma este Georg Friedrich Händel egyik legsikeresebb barokk operáját, a Julius Cézár Egyiptomban hallgathatják meg. A főbb szerepeket Sabine de Viel, Jakub József Orlinski és Yuri Minenko énekli. Az Il Pomodoro együttest Francesco Corti irányítja. A február 8-ai előadás felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal, az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
3: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 17 óra. Rádió hangversenyek.
4: Kedves hallgatóink, hallgassák meg a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét. Vezényel Bolberitz Tamás. Közreműködik zongorán Rados Ferenc. Elsőként Johannes Brahms opusz 15-ös D-moll zongora versenye hangzik el.

Johannes Brahms D-moll zongora versenyét hallották, opusz 15. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük felvételről, vezényel Bolberitz Tamás. Hallgassák meg Igor Stravinsky balettzenéjét, a tavaszi áldozatot.

0: Igor Stravinsky Tavaszi áldozat című balettzenéje hangzott el. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét hallgathatták meg. Vezényelt Bolberic Tamás. Zongorán közreműködött Rados Ferenc. A felvétel a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült 1971. december 29-én. A hangmérnök Winkler Péter volt, a zenei rendező Balassa Sándor, a szerkesztő Weisz Gábor. Ezzel a hangversennyel emlékeztünk a ma 5 éve elhunyt Bolberic Tamás karmesterre.
1: Műsorajánló. Ma este Georg Friedrich Händel egyik legsikeresebb barokk operáját, a Julius Cézár Egyiptomban hallgathatják meg. A főbb szerepeket Sabine de Viel, Jakub József Orlinski és Yuri Minenko énekli. Az Il Pomodoro együttest Francesco Corti irányítja. A február 8-ai előadás felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában az áprilisban elhunyt Cigány Györgyre emlékezünk, felidézve kedves személyiségét.
2: Ferencsik mindig mondta, hogy amikor megy Balatonfüredre az autóba, bekapcsolja, mert borzasztóan izgatta őt, hogy mit fognak felelni a játékosok, és volt olyan egész egyszerű parasztember, aki azt mondta, hogy úgy aratott, hogy a hátán volt a táskarádió, és hallgatta a kinyermet.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal, az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Rádió hangversenyek.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban Ella Péter orgel pozitívon játszik. Johann Jakob Froberger, Toccata és Capriccio.

Elhangzott Johann Jakob Froberger, Toccata és Capriccio. Hallgassák meg Jan Peterson Sweelinck kromatikus fantáziáját.

Ian Peterson Sweeling kromatikus fantáziáját hallották. Műsorunkban Ella Péter orgel pozitívon játszik. Következzék Domenico Scarlatti, Ligori Szent Alfonz nyomán komponált C-dur pastorál szonátája.

Domenico Scarlatti Liguri Szent Alfonz nyomán komponált C-dur szonátáját hallották. Műsorunkban Ella Péter orgel pozitívon játszik. Következzék Johann Sebastian Bach háromszólamú ricercare a Musicalisches Opferből. Jegyzékszáma 1079.

0: Elhangzott Johann Sebastian Bach, három szólamú ricercare a Musicalisches Opferből. A mű jegyzékszáma 1079. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Ella Péter orgelpozitívon játszott. A felvétel a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült 1997. december 25-én. A hangmérnök Horváth Károly volt, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Weiss Gábor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Talán vesztemre válik, de már találtam magamnak ideált. Kerülöm és nem beszélek vele, de álmodozom róla, és ebből született F-moll zongoraversenyem adagiója, s ma ebből merítettem ihletet ahhoz a kis keringőhöz, amelyet mellékelten küldök neked. Figyeld meg jól az X-el megjelölt részletet. Rajtad kívül senki sem tud erről. Be jó lenne, ha a keringőt most eljátszhatnám neked. Beszomorú, hogy itt senkim sincs, akivel örömömet, bánatomat megoszthatnám. Frédéric Chopin F-moll zongoraversenyéről.

0: A lemezelő következő adásában az áprilisban elhunyt Cigány Györgyre emlékezünk, felidézve kedves személyiségét.
1: Ferencsik mindig mondta, hogy amikor megy Balatonfüredre az autóba, bekapcsolja, mert borzasztóan izgatta őt, hogy mit fognak felelni a játékosok. És volt olyan egész egyszerű parasztember, aki azt mondta, hogy úgy aratott, hogy a hátán volt a táskarádió, és hallgatta a kinyermet.
0: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Vasárnap esti jazz műsorunkban Gilberto Gil és családja zenél. A 84. születésnapját ünneplő Grammy-díjas brazil énekes, gitáros és dalszövegíró 2003 és 2008 között Brazília kulturális minisztere is volt. Dalaiban keveredik a bossa nova, a samba és a jazz. Ebu Jazz. Gilberto Gil és családjának 2023-ban rögzített koncertje a Marseille Jazz Fesztiválról. Vasárnap 23 órakor a Bartók Rádióban. Vivát, Crescát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A háromoldalú megállapodásban a tagállamokon kívül uniós intézmények és iparági szereplők vesznek részt. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy tegnap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A miniszterelnök vezeti a rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet, közölte Magyar Péter a Facebook oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, az idősekre és az utcán élőkre. Megdőlt a mai napra vonatkozó maximum hőmérsékleti rekord, közölte a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. Mától a rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozó hajók miatt vezették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a baleset.

0: eset megelőzés. Még egy hétig látogatható a Vágatlanul törékeny fényképek valósága című kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A tárlathoz kapcsolódva elindítottak egy közösségi kutatási kampányt is. A Találd meg a családod nevű projekt célja az, hogy a látogatók segítségével megtalálják a múzeum több mint 25 ezer darabos üvegnegatív gyűjteményében lévő fotókon szereplő ismeretlen emberek nevét, történetét. Megkezdődött a 23. alkalommal megrendezett Muzsikál az erdő Mátrai Művészeti Napok programsorozat. Július 5-éig 9 helyszínen várják az érdeklődőket klasszikus és népzenei koncertekkel, néptánc bemutatóval, kézműves foglalkozással, valamint gyermekprogramokkal. A rendezvény célja az, hogy az erdő, a zene és a művészet erejével a fenntartható életmód irányába mozdítsák el az embereket. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, holnap egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Éjszaka 15-21, holnap napközben 35-40 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
3: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
4: Hozé Kura és Szamosi Szabolcs az Orgonapont sorozatban augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most. Félharmónia.hu.
1: Reklámot hallottak. 19 óra. Opera a Bartók Rádióban.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat mai opera közvetítésünk alkalmából. A szerkesztő Várgedő Anna nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Ma este Georg Friedrich Händel Julius Cézár Egyiptomban című három felvonásos operáját hallhatják, arról a felvételről, mely idén február 8-án készült a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Az opera szövegét Giacomo Francesco Bussan írta. A szereposztás a következő. Julius Cézár, Jakub József Orlinski, kontratenor. Kleopátra, Sabine de Viel, szoprán. Ptolemaios, Yuri Minenko, kontratenor. Cornelia, Beth Taylor, alt. Sextus, Rebecca Leggett, szoprán. Achillas, Alex Rosen, basszus. Curius, Marco Saccardin, basszus. Nirenus, Rémi Bréfője, kontratenor. Közreműködik az Il Pomodoro együttes, vezényel Francesco Corti. Hallgassuk az első felvonást.

Az első felvonást hallottuk Handel Julius Cézár Egyiptomban című három felvonásos operájából. A szereposztás a következő. Julius Cézár, Jakub József Orlinski, kontratenor. Kleopátra, Sabine de Viel, szoprán. Ptolemaios, Yuri Minenko, kontratenor. Cornelia, Beth Taylor, alt. Sextus, Rebecca Leggett, szoprán. Achillas, Alex Rosen, basszus. Curius, Marco Saccardin, basszus. Nirémus, Rémi Bréfőjé, kontratenor. Közreműködik az Il Pomodoro, vezényel Francesco Corti. Hallgassuk a második és a harmadik felvonást.

0: Georg Friedrich Händel Julius Cézár Egyiptomban című három felvonásos operáját hallottuk. A szereposztása következő volt. Julius Cézár Jakub József Orlinski kontratenor, Kleopátra Sabine de Viel szoprán, Ptolemaiosz Yuri Minenko kontratenor, Cornelia Bess Taylor alt, Sextus Rebecca Leggett szoprán, Achillas Alex Rosen basszus, Curius Marco Saccardin basszus, Nirémus Rémi Bréfőjé kontratenor. Közreműködött az Il Pomodoro együttes, vezényelt Francesco Corti. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben készült 2026. február 8-án. A hangmérnök Monoki Miklós, a zenei rendező Macz László, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Mostani adásunkkal a nemrég elhunyt Sebő Ferencre emlékezünk. Régi zenei kalandozások egy órában. Vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája következő adásában Jean-Pierre Rampal fuvolázik. A francia fuvolaművész volt az első hangszeres előadó, aki reflektorfénybe helyezte a fuvolát a nemzetközi hangverseny életben. Stílusa óriási hatással volt az utána következő alkotókra. Mesterek órája Jean-Pierre Rampal hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Béla nemzetközi kórusverseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia gyermekkar, a Kodály kórus Debrecen és a Kodály filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, opera közvetítésünk után most a Budapesti Fesztiválzenekar koncertjét hallják felvételről, melyet 2023. június 9-én rendeztek a Zeneakadémia nagytermében. A hangversenymester Pilc János, közreműködik Viktor Aviat oboán. Először hallgassuk József Haydn numero 1-es D-dur szimfóniáját.

Joseph Haydn numero 1-es D-dur szimfóniáját hallottuk. Előadta a Budapesti Fesztiválzenekar, hangversenymester Pilc János. Következik Mozart C-dur oboa versenye. Köhi jegyzékszáma 314. A szólista Viktor Aviat.

Wolfgang Amadeus Mozart 314-es köhüjegyzék számú C-dur oboa versenyét hallottuk. Előadta Viktor Aviat és a Budapesti Fesztivál Zenekar. Hangversenymester Pélc János. Befejezésként hallgassuk Felix Mendelssohn Bartholdy első C-dur vonós szimfóniáját. A Budapesti Fesztivál Zenekar játszik. A hangversenymester Pélc János.

0: Mendelssohn első C-dur vonós szimfóniáját hallottuk. Kedves hallgatóink, műsorunkban a Budapesti Fesztivál zenekar játszott. Hangversenymester Pilc János. Közreműködött Viktor Aviat oboán. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében készült 2023. június 9-én. A hangmérnök Lakatos Gergely, a zenei rendező Bárány Gusztáv volt. Műsorunk végén köszönöm figyelmüket, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Bartók oldalon. A pihenni térőknek jó éjszakát, a még fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. A Lemezelő következő adásában az áprilisban elhunyt Cigány Györgyre emlékezünk, felidézve kedves személyiségét.
2: Ferencsik mindig mondta, hogy amikor megy Balatonfüredre az autóba, bekapcsolja, mert borzasztóan izgatta őt, hogy mit fognak felelni a játékosok, és volt olyan egész egyszerű parasztember, aki azt mondta, hogy úgy aratott, hogy a hátán volt a táskarádió, és hallgatta a kinyermet.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Száz tíz éve született Birkás Lilián operaénekes. A Prágában született magyar szoprán Európa számos operaházában énekelt, pályája kezdetén mezzoszoprán szerepeket, később lírai drámai szerepeket. Birkás Liliánra emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
4: Érdekességekkel.
5: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
4: Ismeretszerzéssel.
6: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
4: És sok-sok kulturális értékkel.
7: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
4: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a klasszikus és jazz hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Binder Károly 2006. április 15-én a 6-os stúdióban rögzített koncertjét hallhatják mai összeállításunkban. Az első részben az Erkel Ferenc díjas magyar zongora, művésztanszék vezető egyetemi tanár, zeneszerző, muzsikus Bartók Béla műveit játsza. A műsor második felében pedig a saját szerzeményeit, és Borbély Mihály lesz a partnere. Bartók Béla Gyermekeknek című sorozatából szólnak részletek. Ezután a Mikrokozmoszából játszik Binder Károly egy pár darabot. Majd a 14 bagatellből, utána pedig a 10 könnyű zongora darabból következő részlet. Binder Károly az előadó.

Bartók Béla műveit szóltak Binder Károly előadásában. Ez volt a klasszikus és jazz szigorúan vett klasszikus fele, a második részben Borbély Mihály működik közre, szoprán szaxofonon és tárogató játszik, Binder Károly szerzeményei szólnak. Binder Károly és Borbély Mihály előadásában tehát hangozzék el a Táncdallamok, Ostinato, az örök visszatérés mítosza, Sodrásban és In illo tempore.

0: Binder Károly és Borbély Mihály előadásában Binder Károly szerzeményei szóltak. Táncdallamok, Ostinato, az örök visszatérés mítosza, Sodrásban és In illo tempore hangzott el. A hatos stúdióban 2006. április 15-én készült a felvétel. A hangmérnök Bányai Jenő, a zenei rendező Bárány Gusztáv, összeállításunk szerkesztője Weisz Gábor volt. Így ért véget a mai klasszikus és jazz, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván.

0: Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyek a szerb elnök távozását követelik. Sajtóinformációk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Idehaza a hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik munkájukat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot. Elkezdődött a szegedi szabadtéri játékok 75. jubileumi évada a Dóm téren. Az augusztus közepéig tartó rendezvénysorozatot ezúttal is a műfaji sokszínűség jellemzi. Fellép mások mellett a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a budafoki Doknányi Zenekar, valamint musicalek, könnyű zenei koncertek és színi előadások is várják az érdeklődőket. Folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok. A szél többnyire gyenge marad. A hőmérséklet hajnalban 15-21, napközben 35 és 40 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket munkatársai, hangmérnök Pap Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Louise Farrunk egyike volt azon kevés nőnek, aki a Párizsi Konzervatóáron zeneszerzést tanulhatott. Szimfóniákat és nagyon sok kamarazenét komponált. Ő volt az első és egyetlen nő a 19. században, akit a konzervatóár zongora tanárának is kineveztek. A 18. századi előadói gyakorlat nagy szakértőjének tartották, Clara Schumann is ismerte őt. Louise Farrunk második nyitányát játssza a BBC skóciai szimfonikus zenekara.

Louis Farrang második nyitányát, a BBC skóciai zenekara adta elő, vezényelt Anya Bilchmayer. Most Chopin opusz 5-ös F-dur rondóját hallgatjuk meg. Chopin hihetetlen költői világgal rendelkezett, de nehéz ember volt, a zenéjét hallva nem is hiszük el, hogy mennyire. Ludmila Angelov zongorázik.

Rondo a la Mazur, Chopin zongora darabját Ludmil Angelov előadásában hallottuk. Említettem, hogy Chopinnel nem volt könnyű kijönni, sértődős volt, és hajlamos volt még a jó szándékot is félreérteni. Heinrich Ignaz Franz von Bieber D-durban készült Csata zenéjével folytatjuk a notturnót.

Bieber csata zenéjét hallottuk. Nadja és Lili Boulanger testvérek voltak, Nadja lett a híresebb, hiszen hosszú életű volt, remek pedagógus, de Lilit tartották tehetségesebbnek, viszont neki csak 24 évet adott a sors. Lili 24. Zsoltárával folytatjuk a Notturnót.

Lili Boulanger 24. Zsoltára hangzott el Ilker Arkarjürek, illetve a Bázeli Madrigál kórus, valamint szimfonikus zenekar előadásában vezényelt Ivor Bolton. Lili egyébként tanult énekelni, zongorázott, hegedül, gordonkán és hárfán játszott. Sajnos nagyon fiatalon halt meg. Beethoven holdfényszonátája következik.

Beethoven cis-moll szonátáját, Ado Ciccolini játszotta. A legenda szerint a költő Ludwig Rellstab egy tópartján sétálva ötlötte ki a holdfény elnevezést, ami hát inkább az első tételre stimmel csak. Most Karol Simanovsky Penthesilea című zeneművét halljuk a Notturnóban.

Simanovszky Penthesilea című kompozícióját Jezsbita Schmidtka és a francia nemzeti zenekar adta elő. Vezényelt Hans Graf. A komponista nagyon sok időt töltött a Tátrában, és tanulmányozta a hegyvidék népzenéjét. Antonio Vivaldi Magnificatja következik a Notturnóban.

Vivaldi Magnifikátját a Lett Rádió kórusa és a Rigai Kamaramuzsikusok adták elő Zsigmond Kláva irányításával. Mozart Ezdur szimfóniája következik, ami még mozarti mértékkel mérve és kimagasló csúcsként számon tartott, a G-moll és a Jupiter szimfóniákkal egy időben keletkezett remek mű.

Mozart 543-as köhű jegyzékszámú Ezdur szimfóniáját adta elő a Tasmán Szimfonikus Zenekar Marco Lettonia vezényletével, és lehet, hogy ez a csodaszép zene nem hangzott el Mozart életében, nagyon sokat vitatkoznak ezen ma is a zene tudósai. Mi inkább hallgassuk Johann Wilkmanson émolvonós négyesét.

Johan Wilkmanson émol kvartettjét a Saulesco vonos négyes adta elő. A svéd zeneszerző, csellista és zenetanár 1800-ig ért, őt tartják az egyik legjelentősebb 18. századi svéd kamara szerzőnek, leginkább a vonós négyeseit játsszák, Haydn befolyásáról tanúskodnak ezek a művek. 2 óra van.

a berlini német szimfonikus zenekar hangversenye következik, amelyen Cornelius Meister vezényelt. Elsőként Unsuk Chint, egy dél-koreai zeneszerző hölgy Alice Csodaországban című kompozíciójából a Játékok és rejtvények részlet hangzott el. 1961-ben Szöulban született ez a hölgy, és napjaink egyik legjelentősebb kortárs zeneszerzője, már fiatalon kimagasló zenei tehetséget mutatott. A Szöuli Nemzeti Egyetemen kezdte meg a tanulmányait, aztán Hamburgban Ligeti György irányítása alá került, akinek hatása nagyban hozzájárult a saját egyéni hangzásvilágának kialakításához.